0: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.
2: Noches bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Jugoszlovenka. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: under my skin.
1: Csak a régi idők slágerei.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: 6 órát ütött az óra, kedves hallgatók. Jó reggelt kívánok. Köszöntök minden fanatikus napindító rajongót, aki már itt van hajnalban velünk, és fülel a rádió készülékek mögött június 10-én szerdán, az év 161. napján, és az évtized 2353. napján. Bálint Csaba vagyok, én fogom vezetni önökkel a műsort egészen 10 óráig, meg itt van Nagy Viktor is, de ezt majd szépen le fogjuk tisztázni a folytatásban. No, miről kell beszélnünk az elkövetkező néhány órában? Orosz Ildikó kolléganőnk egy rendkívül tartalmas napindítót dobott össze a mai napra. Érdemes velünk tartani egészen 10 óráig. Szó lesz például az újvidéki apácai diákotthon működéséről, de beszélünk arról, hogy mikor készül el Szabadkán a Majsa úti körforgalom ott a Majsai hídnál. Ezt már nagyon várjuk mi, főleg, akik ott rendszeresen eljárunk. Aztán Szecesszió világnapja van, stúdió vendéget várunk a stúdióba, Szűcs Balást, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatóját, de szó lesz arról is, hogy ma van a kézművesség világnapja. Telefonos kapcsolások, élő interjúk, aktuális információk, mindez ma a június 10-i Szabadkai Magyar Rádiós napindító című műsorban, és képzeljék el, ez a szerdai napindító az évadban az utolsó napindító szerdán, mert ugye a jövő héttől nyugalomra vonulunk, és nem lesz napindító, de erről majd biztosan beszél a főszerkesztő hosszabban. Apropó, beszéljük át azt, hogy ki van itt önökkel. Lélekben itt van velünk Dédi Zuzanna, ő a főszerkesztő, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, mint mondtam, a mai adásvezető technikus, a DJ nem más, mint Nagy Viktor. Orosz Ildikóról is beszéltünk már, hogy tartalmas műsort rakott össze, ő a mai szerkesztőnk, és én pedig Bálint Csaba vagyok, mi vagyunk itt önökkel 10 óráig. Jó zenék társaságában jöjjön az első, aztán megnézzük, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkező órákban.

6 óra 6 perc van, kedves hallgatók. És azt beszéltük az előbb, hogy megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban, meg a mai nap folyamán nézzük meg, hogy a pillanatnyi értékek mit mutatnak. Palicson 18 fok van, Zomborban 17, Újvidéken 17, Nagykikindán 16 például, néhányat emeljünk ki. Belgrádban viszonylag meleg van, 20 fokot mutat a hőmérő a szerb fővárosban, de vannak ám igazán hűvös helyek is Szerbiában, például Sienicán 10 fokot mérnek jelen pillanatban érdekességként, Zajecsárban pedig 11-et. No, de nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk ma. Hát ma beteszi a lábát térségünkbe egy hideg front. Ma egyébként 28 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, tehát nem megyünk már annyira 30 fok fölé. Egy picit megerősödik a szél, és hát záporokra, zivatarokra kell számítani. Vannak olyan prognózisok, amelyek szerint már délután megérkeznek ezek a viharok, más prognózisok szerint inkább éjszaka fogja elérni Vajdaságot a viharzóna, és ez valamelyest le fogja hűteni majd holnapra az időjárást. Holnap csak 20 fok lesz napközben Szabadkán és környékén, képzeljék el. És hát viszonylag nagy lesz a csapadék hajlam. Tehát míg a mai napon az este, késő délután este folyamán lehetnek záporok, zivatarok, addig holnap egész nap ezt fogja jellemezni az időjárást, sőt, le is csökken a hőmérséklet 20 fok körülre. Aztán jön a péntek, szombat, vasárnap, csapadékra, számottevő esőre nem kell számítani, kellemes 25 fokos csúcsértékek lesznek, viszont az fontos információ, hogy a szél megered jobban, és megerősödik, nem megered, az eső ered meg, ugyebár? Megerősödik, és ez jellemző lesz egészen a jövő hét hétfőig, tehát úgy látszik, ez a hideg front behoz egy ilyen szeles időszakot most itt térségünkbe, és mondom, 25-26 foknál nem lesz melegebb az elkövetkező napokban, tehát a változás ma éjszaka jön, illetve holnap napközben, ez fontos információ. Menjünk tovább, mi a helyzet a tűzszögőkkel? A pázsitfűfélék, a csalánfélék meg a gombák vannak közepes koncentrációban jelen a levegőben, ez azt jelenti, hogy akik erre érzékenyek, azok tapasztalnak bőven tüneteket, figyeljenek mindenképpen oda. Hát ahol lesz vihar, vagy eső, nagyon mennyiségű csapadékot, nyilván az eső az el fogja majd nyomni a pollenterrel, és ez mindig így szokott lenni, de hát várhatóan ez, amikor elvonul a csapadékos időszak, akkor megint felerősödik. Nézzük, mi a helyzet orvos meteó szempontjából. A front hullámot vett felettünk, ezért a hidegfronti hatásra érzékenyek készüljenek, mert hogy görcsös panaszok, felfájás, keringési problémák megjelenésére lehet számítani. Viszont bizonyos helyeken meg melegfronti tünetek lehetnek, de koncentráltabbak lehetünk. UV-sugárzást is kell figyelnünk, 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így ha sokat kell mindenképpen a napon tartózkodnunk, akkor tegyük azt fényvédőkrémmel, illetve sapkával. Ami még fontos információ, hogy képzeljék el, ezen a héten nyitnak már a vajdasági medencék, strandok, Magyarkanizsán, Bácskosútfalván, Szabadkán, Zentán, úgyhogy hajrá! Igaz, hogy még nem lesz annyira 30 fok fölötti érték, de szerintem már egy felfrissülésbe mindenképpen bele kell vágni, így június közepe felé tartva. 6 óra 9 perc van, jön egy zeneszó, Nagy Viktort megkérjük, hogy nyomjon egy jó muzsikaszót, nézzük, mi lesz az. Cserháti Zsuzsa lesz, jól látom. Cserháti Zsuzsa lesz, jó. És utána pedig köszöntjük a névnaposokat.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
0: És hogyha velünk kezdik, akkor általában tájékozottak maradnak. Mindenképpen, mert hogy feltételezzük, hogy eddig is azok voltak, ugyebár. Nézzük, hogy kik ünnepelnek ma, Isten éltesse a születésnaposokat, a házassági évfordulót ünneplőket, meg mindenkit, aki valamit ünnepel. Ilyenek például a névnaposok is. A Margitok, a Gréták, a Diánák, a Gitták és a Bácsok. Nézzük meg, hogy mit jelent nekem a nevek. A Margit, az görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják, legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit. Ő ugye IV. Béla király leánya volt. Margit név elég jellemző, ha becsukjuk a szemünket, akkor eszünkbe jut biztos egy Margit nevű ismerős szerintem mindenkinek. Gréták, Margaréta és a Margit névnek a több nyelvben önállósult becézőjéről van szó. A Margit görög eredetű jelentése gyöngy, ugye? És akkor a Gréta is. Diana, római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője. Nem semmi névjelentés Diánák. Gitták, a Margarita név magyar becézőjéből önállósult, jelentése erős, erélyes. És a Bácsok, török eredetű névről van szó, régi magyar személynév, török méltóság névből származik, a jelentése kis uraság. Viktor, ez te is lehetnél kis uraság alapvetően. No, akkor játszunk egy reményjátékot 6 óra 15 perckor, amennyiben Bács nevű hallgató most fülel a rádió készülékek mögött, akkor nyereményben részesül, egy Szabadkai Magyar Rádiós bögrét nyert, amit átvehet az Ágó Mamuzsics utcában a Pannon Médiaházban. Szóval Bács nevű hallgatók, ha jelen pillanatban van ilyen az éterben valahol, aki hallgat bennünket, akkor ön most nyert. 6 óra 15 perc van, zeneszó, utána pedig megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107.1-en.
3: 6 óra 19 perc van, és hogyha valamit megfogadunk, akkor azt be kell tartani, és mi megfogadtuk, hogy beszélgetünk arról, hogy milyen események köthetők június 10-éhez. És hát kiválasztottam önöknek néhányat így reggelre, törízzünk egy kicsit. 146 éve a mai napon született meg Kafka Margit író költő. Hát ő egy meghatározó alakja volt nyilván az irodalomnak. 1912-ben jelent meg első és talán legfontosabb nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Szerintem ezt egyébként ismerik legtöbben. 13 éve, 2013 óta, mai napon ünnepeljük a szecesszió világnapját, Art Nouveau World Day. Miről van szó? Hát erről az építészeti meg kulturális világnapról. Ezzel majd a Szabadkai Magyar Rádió folytatásában, mármint a napindítójának folytatásában még beszélgetünk majd mindenképpen. Érkezik majd Szűcs Balázs a műsorba, de azért fontos megemlékezni erről a napról, főleg nekünk szabadkaiaknak, azért nem tegyük szívünkre a kezünket. Tehát azért sokszor mondják azt, hogy Szabadka a szecesszió fővárosa. Hát igen, mert hogy az ember forgatja a fejét jobbra-balra, és mindenhol szecessziós épületeket talál. Kicsit ez ilyen a szabadkaisági jelképe is szerintem valamilyen szinten. Meg aki szabadkai, azért úgy a szereti a szecessziót is, ugye? És magyar szecessziót, ráadásul hangsúlyozzuk ki, mert szépséges magyar motívumok jelennek meg, már amit nem takarítottak el az évek során, de hogy ez egy nagyon-nagyon kuriózum a szecesszión belül. Beszélgetünk majd erről. 131 éve, 1895-ben megszületett Hattie McDaniel, Oscar-díjas amerikai színésznő, énekesnő, az első afro-amerikai, aki Oscar-díjat kapott. Hoppácska. No, 131 éve született. 108 éve elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. Az osztrák-magyar monarchia haditengerészetének Tegetta osztályú csatahajója volt, amelyet Szent Istvánról, az első magyar királyról neveztek el. A Szent Istvánt a Ganz Danubius Fiumében lévő hajógyárban építették, 1915-ben állították hadrendbe, első és egyben utolsó harci bevetésére 1918. június 9-én éjjel futott ki egy kötelék tagjaként, azzal a céllal, hogy feltörjék az otrantói szorosban lévő tengerzárat. Az olasz Luigi Rizzo kapitány vezette torpedó naszád megtámadja a csatahajót, és 500 méterről kilövi, ami reggelre elsüllyed. Köszönhetően a gyorsan érkező segítségnek és annak, hogy a császári és a királyi haditengerészetnél követelmény volt, hogy a tengerészek tudjanak úszni, a hajó 1087 főnyi legénységéből sokan-sokan megmenekültek. 85 matróz és 4 tiszt ugyanakkor életét vesztette. Hát ez a rövid sztoria a Szent István csatahajónak. 105 éve Korfun megszületett Fülöp brit herceg, második Erzsébet brit királynő férje. Ugye most lenne 105 éves. Nagyon sokat láttuk őt szerintem a tévébe, Erzsébet királynő kapcsán is. 83 éve Bíró László József Argentinában szabadalmaztatta a golyóstollat, kedves hallgatók. A véglegesített technológiájú, ma is használt változatot szabadalmaztatta, képzeljék el, és látják, ez is ő is magyar volt. Mennyire büszkék lehetünk mi erre? A bíróféle golyóstól gyorsan elterjedt, például az USA hadserege 20 ezer darabot rendelt belőle. A gazdaságos és megbízható golyóstollak gyártását a hosszas kísérletezés mellett a modern kémia és a 20. századi precíziós gyártást tette lehetővé. Bíró László József nyughatatlan ifjú korában szinte az összes létező szakmában kipróbálta magát. A későbbi feltaláló az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig sok mindennel. De hát igazából szerintem az egyik legnagyobb az szabadalmaz a golyóstól volt. Hát most itt mellettem is van kettő. Hihetetlen azért. És ez magyar találta ki. Nagyon okos nemzet vagyunk. 2349 éve, kicsit ugrunk az időbe, egy jó nagyot. A feljegyzések szerint ezen a napon halt meg Nagy Sándor, a hódító, Makedónia királya, ugyebár. No hát, erről van egy jó film, egyébként nézzék meg, jó kis hollywoodi klasszikus. 401 éve, 1625-ben megszületett Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, polihisztor. Ezzel kapcsolatban is lesz egy beszélgetésünk majd, mert egy diák otthon a nevét viseli egyébként Újvidéken. Úgyhogy érdemes a napindítót ma hallgatni. 190 éve meghalt André-Marie Ampère, francia fizikus, kémikus, matematikus. Ki volt ő? Hát az Ampère mértékegység névadója. Nevét őrzi az áramerősség, SI mértékegysége az Ampère. Ampere munkásságával tulajdonképpen egy új tudományágat teremtett, az elektrodinamikát. No. 168 éve meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot. Hát Isten éltesse, ez egy fontos dolog, hogy felfedezte a sejtmagot, mert ez a sejt lényeges része. És hát igazából felfedezte a róla elnevezett molekula mozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelű növények életmódjára vonatkozóan. Nem semmi fickó volt ez a Robert Brown. És akkor 50 éve, 1976-ban, ezen a napon halt meg Adolf Zukor, magyar-amerikai producer, a Paramount Pictures alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. Születési nevén Zukor Adolf volt, Ricse községben született, ő készített Amerika egyik első nagy játékfilmjét, a The Prisoner of Zenda című filmet 1913-ban. Látják, ő is magyar volt. Lehet, hogy egy kicsit mindenki magyar igazából. 6 óra 24 perc van, zene után megnyitjuk a rádió bazár kapuit.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Itt is vagyunk, 6 óra 30 perckor. Átváltozunk kofává, aztán eladok önöknek egy-két dolgot, nézzük. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Aztán eladó egy Audi Q5 S-Line, 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet. 062-92-84-531. Na és akkor még egy autó. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2-es CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Na még kettő! Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket, meg még házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Még egyszer a ritmikus számok 061-1-999-393, 065-2-999-393. És van még egy, a Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Még egyszer jön a szám, 060-14-10-223. És hát kedves hallgatók, hogyha lemaradtak bármelyik apró hirdetésről, nyugodjanak meg szépen, ezt mind visszaolvashatják a honlapunkon, a pannonertv.com-on is.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefon. Gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza

0: Minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
1: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. Tegnap egyébként a magyar labdarúgó válogatott pályán volt. 7 órától a kazakokat fogadták, Debrecenben volt a mérkőzés, és hát lemaradtam ugye az első félidőről, és a második félidő elején bekapcsoltam a tévét, erre látom, hogy vezetnek

kazakok 1-0-ra. Azt hittem hanyattesek. Egyből a borat jutott eszembe, hogy hát, hogy te jó ég. Én is értettem, hogy a kazakok azok hogy fociznak, meg még vezetnek is a magyarok ellen. Aztán 3-1 lett, és Schäfer egy akkora bomba gólt rúgott, hogy pislogtam, mint Rozi a moziba. Ha foci rajongók, van internetjük, akkor nézzék meg ezt a bomba gólt, mert az tényleg szerintem az élete gólját rúgta a Schäfer András. És végül 3-1-re nyertek a magyarok egyébként, tehát helyreállt a világ rendje. Azért az kellemetlen lett volna, hogy a kazakok nyernek Debrecenbe Magyarország ellen. No, zárója bezárva. Jöjjenek a szervíz információk, vagy közérdekű információk. Hol nem lesz áram? Jöjjön egy kis utcanyelvtörő. Szabadkán nem lesz áram a Futak utca 1-es és 7-es számon, ott a Szőreg utca 19 és 43-as számok közötti szakaszon, valamint a 367. új utca 21-es szám alatt 9 és 12 óra között. Ennyi a mai áramkimaradásról szóló információ, nézzük, milyen közérdekük vannak még. Pancsován véradási akció, ez minden szerdán lezajlik. 9 és 12 óra között a Vöröskeresztben várják a véradókat Pancsován, úgyhogy ha esetleg ott hallgat most éppen bennünket valaki, kevés esélyt látok rá, de hogyha ez így van, akkor mindenképpen éljen a lehetőséggel és adjon vért. Van még két közérdekű információ, mielőtt elvonulnánk az óra végén. Zajlik a lomtalanítási akció Szabadkán, és a mai napon a Sándorhelyi közösség kerül sorra, már tegnap is ott zajlott a nagy 5 köbméteres kukák kihelyezése. Nézzük meg, hogy hol lehet ezeket a Sándorhelyi közösségben megtalálni. A Starina Novák utca buszfordulójánál, a jelen a Csóvics utcában, a Kerülő úton a Szentkút utáni kanyarban, az Accentie Marodics utcában, az iskolánál, és a Bácsvánka kocsmánál. No hát, itt szépen a Csisztotya, ahogy szokták nevezni így a köznyelben, a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat kihelyezi az 5 köbméteres kukákat, napi kétszer kiürítik, és ide be lehet ingyen és bérmentve tenni a nagyméretű hulladékot, meg bármilyen hulladékot. Úgyhogy Sándor helyi közösség beliek éljenek a lehetőséggel. És akkor még egy vízügyi információ így az óra végére. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesítése szerint ma szerdán, illetve holnap csütörtökön 8 és 14 óra között hálózat öblítési munkálatokat végeznek a Kis-Bosznia helyi közösség területén, tehát az ottani fogyasztókat értesítik. A hálózaton végzett munkálatok után csökkent víznyomásra lehet számítani, valamint átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz. Kedves kis-boszniai hallgatóink, önöknél ez a lehetőség fenn fog állni, úgyhogy mindenképpen vegyék ezt figyelemben a mai napon, illetve a holnapi napon is. 6 óra 47 perc van, megkérjük Viktort, hogy rakja össze szépen zeneileg a maradék 13 percet, aztán 7 órakor jövök a fergetegesen fantasztikus hír összefoglalóval. Utána pedig, hát belecsapunk a lecsóba, kedves hallgatók. Már is indulunk majd egy telefonos kapcsolással 7 óra 10 perc környékén az újvidéki Apácai Diákotthonról. Lesz szó, aztán megyünk tovább a körforgalommal, amikor lesz körforgalom a Majsai híd lábánál, és még Bács-Fekete hegyi fejlesztések is műsorba kerülnek 7 óra után. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Ez pedig a hírek 7 órakor. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában. Elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a Szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű 6,5 méter sávszélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt. Néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. Amikor a testi mesék elévülnek, a boldog kamaszkor titkai. Ezzel a címmel tartott előadást dr. Hevesi Krisztina egyetemi docens, sport- és egészségfejlesztő szexuálpszichológus a Szabadkai Matthias Corvinus kollégiumban. Az előadó a kamaszkor kihívásairól, a szexualitással kapcsolatos kérdésekről és az internet veszélyeiről beszélt, valamint hasznos tanácsokat adott a szülőknek arra vonatkozóan, hogy támogatják gyerekeiket az érzékeny életszakaszukban. Koncertet tartottak a Szabadkai Zsinagógában. A hangversenyen a müncheni zsidó kamarazenekar lépett fel. A közönség a reneszánsztól a 20. századig ívelő zenei utazáson vehetett részt. Egyebek mellett Felix Mendelssohn és Fanny Hansen műveivel. A müncheni zsidó kamarazenekar 20 éves fennállása óta egyedi arculatot alakított ki. Kortárs zsidó hangként a hangzás és az élmény révén kelt életre a közösség kultúráját. Az együttes több mint 20 országból érkező zenészek alkotják. Nem hozott látványos Tisza virágzást a tegnapi nap Magyar Kanizsánál, bár a Tisza vízhőmérséklete meghaladta 23 fokot, és a folyó nyári vízállás tapasztalható, a kérészek csak nagyon kis számban jelentek meg. A szakértők szerint a rajzás intenzitását több tényező is befolyásolhatja, ezért nehéz pontosan előrejelezni a főrajzás időpontját. A következő napokban azonban még erősödhet a jelenség, így továbbra is érdemes figyelemmel kísérni a Tisza part eseményeit. Sport! A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte a kazak csapatot tegnap Debrecenben a megrendezett barátságos mérkőzésen. Bár a kazakok a 9. percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpaszt is adott, Séfer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett. A vendégek az utolsó fél órában emberhátrányban futballoztak, a végeredmény pedig az első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmond állította be. A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket. És végül néhány szó az időjárásról. Szabadkán és környékén immáron megnézzük pontosan hány fokot mérnek. Nem nyitja meg az oldal, hogy hány fokot mérnek. Az előbb egyébként 21 fok volt már. Úgy látszik, hogy megtréfált bennünket az oldal, de be fogom mondani majd. Ma többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is lehet zivatar. Ugyanakkor meleg idő várható. 32 fokig szökken majd a hőmérő higanyszál a kora délutáni órákban. Később az éjszaka folyamán aztán valóban megérkezik a rossz idő, és esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre lehűl a levegő, holnap már 25 fok lesz maximum napközben.
5: Egy óra múlva is
6: csak a legfrissebbek.
5: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
3: Hétköznaponként a 107,1-en
4: a Szabadkai Magyar Rádióban. És már indul is, kedves hallgatók, a napindító második óra, 7 óra 9 perc van, és hát egy oktatási témával folytatjuk a műsort. Hogyan működik, mivel várja a diákokat az újvidéki apácai diákotthon? Névadójuk Apácai Csere János, erdélyi magyar pedagógus, filozófus és teológus június 10-én született, azaz a mai napon, 1625-ben. Ez az apropó, hogy felhívtuk Lukács Gabriellát, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnökét, az Apácai Diákotthon vezetőjét. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
5: Jó reggelt kívánok is, én is a kedves hallgatóknak. Szép napot kívánok.
4: No hát, mióta létezik a diák otthon, és ugye két épület van, egy lány és egy fiú kollégium. Mit kell erről tudni?
5: Így igaz. Hát az Apácai Diák Otthon az 2000-ben nyitotta meg a kapuit a tanulóvágyó fiatalok előtt, mivel ugye, hogy már említette is ön, hogy az Apácai Csere János klasszikus gondolata alapján Nagy Margit tiszteletbeli elnök asszonyunk még annak idején, ugye, ahogy megalapította meg ez a gondolata, támadt, hogy így egy olyan cél felé, amelyre soha senki nem ért, tehát ez ugye a klasszikusunknak a gondolata, és ez az elv arra ösztönzi a gyerekeket is, mindenkit, aki ki szeretne lépni a komfortzónájából, és egy olyan egyedi, nagyszabású célokat tűz ki maga elé, amelyek igazán próbára teszik a gyerekeket. Na most itt arra kell gondolni, hogy a magyar diákokat, tehát Újvidéken lehetőség adódott arra, hogy egy családi házat megvásároljunk, és így sikerült egy ilyen egyházi működtetésű kollégiumot beindítani. Itt ez a most a mai nap folyamán 40 férőhelyes a lánykollégium és a fiúkollégium is. A lánykollégiumunk az nagyon jó helyen, tehát mind a két kollégiumunk nagyon jó helyen van. Itt a lánykollégium az a Futaki piac mögött, tehát az iskola, a középiskolák sétáló távolságban elérhetőek, ugyanígy a fiúkollégiumunk is, az pedig a Bogdan a Sopota utcában van. És ami nagyon fontos, hogy a magyar nyelvet beszélő diákok rendelkezésére áll. Egy ilyen családias légkör, valamint komfortos szobákkal, a szobáink 4 ágyassal, van egy jó, és mind a két kollégiumunkban van egy jó felszerelt konyha, ahol ugye a gyerekek sütnek, főznek, tehát megvan az is engedve, hogy önállóan is felügyelet alatt, persze a kollégium vezetőnek a ugye jó voltából, de ebédet is lehet igényelni, mert egy étteremből szállítjuk minden nap a finomabb ebédeket. A tágas, kényelmes szobák, azok fel vannak szerelve, ilyen, tehát lehetőség adódik azt is, hogy a szobába tanuljanak, de van mind a két kollégiumban egy ilyen számítógépes tantermünk, ami ugye tanulószobának van feltüntetve, oda is elvonulhatnak a gyerekek. Biztosítunk számukra ingyenes internet elérést, nyomtatás és fénymásolási lehetőséget, és emellett több ezer kötetes könyvtárunk is a rendelkezésükre áll.
4: Alapvetően milyenek a visszajelzések különben? Szeretnek ott a diákok?
5: Igen, szeretnek, mert most már úgy vagyunk, hogy a lányoknál már nagyon nincs hely, ezért a fiú kollégiumnak az egyik szárnyát, tehát az újabb szárnyát azt az egyetemista lánykáknak adjuk ki, és tehát visszajárok meg, nagyon jó az, hogy tehát, hogy aki már ott van középiskolában, tehát 8. után azért a szülőnek is ez egy biztonságot ad, hogy mégis 15 évesen elengedni egy ilyen nagyvárosba. A nevelőtanárainknak 1-24 óra ott rendelkezésre áll, tehát ott vannak, felügyelnek rájuk, sőt, bármilyen kérdésük van, hozzájuk fordulhatnak. Az első két hónapban elkísérik a diákokat a iskoláig, sőt a középiskolák osztályfőnökeivel, tehát most attól függ, ugye, hogy melyik iskolába iratkoznak, középiskolába. Állandóan ugye kapcsolatban vannak az osztályfőnökkel, odafigyelünk rájuk, és az a visszajelzés, hogy egy ilyen családias, otthonias hangulat uralkodik, és szeretnek ott lenni a gyerekek, ami nekünk a cél is.
4: Alapvetően egyébként egy pillanatra azt hallottam, hogy egyetemistákat is fogadnak, tehát középiskolások és egyetemisták is.
5: Így igaz. Na most arról van szó, ugye, hogy ott van az Európai Kollégiumunk, vagyis az MNT-nek a kollégiuma, ott az egyetemisták vannak ez a túlsúlyban, tehát ott csak egyetemistákat vesznek, tehát itt pedig nekünk nyitva, mert annak idején, ugye 2000-ben, csak hát nem volt ez a lehetőség nekik, ugye az Európai Kollégium, ezért mi nekünk nagyon jó volt ez, hogy ott tényleg nagyon sok gyerkőc volt, azzal, hogy most átálltunk a középiskolásokra, úgyhogy még tehát azaz, hogy sokkal jobb, meg a másik dolog, hogy itt tudnak maradni, tehát, hogy aki már 8. után úgy dönt, hogy Újvidéken szeretné tovább tanulni, ugye, meg itt maradni, és a tanulmányait itt végezni, akkor ez már én látok egy olyan előrehaladást, hogy már 8. után, aki ugye szeretne, ahogy említettem, már itt tanulni, itt maradni, az akkor választja az újvidéki apácai diákotthont, és akkor mi arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy akkor itteni egyetemekre iratkozzon, mert hát ugye tudjuk, hogy nagyon sok számban, tehát elismernek annak ellenére is, hogy itt vannak Újvidéken, ezért próbáljuk azt, hogy itt marasztalni őket, és olyan közösségi ilyen programokba is bekapcsolni, színházba mennek a gyerekek, akkor ilyen különböző sétákra, városismeret, akkor meg szoktuk szervezni nekik a kirándulást, voltak Erdélyben, voltak, hát itt, ami ugye alkalom adódik, és van lehetőség is, ahova elhívnak bennünket a testvér kollégiumokhoz, el szoktunk látogatni, úgyhogy odafigyelünk rájuk, ami most nagyon, de nagyon fontos, és mindenben, amiben tudunk, segítünk nekik heti szinten, annyi csak ugye a kérdésünk, hogy heti szinten vannak előadások, áhítatok, vagy éppenséggel ilyen történelmi, vagy pszichológiai előadások, azon ők részt vesznek. Közösségépítő programjaink is vannak, főleg így a karácsony előtt, akkor a mézeskalácsütés, kézműveskedés, bográcsozás, és akkor itt is már örülünk, hogy a fiú és a lány kollégiumból már ugye szövődnek. Hát ilyen szerelmek is, meg hogy ismeretség, és a továbbiakban pedig hát együtt tervezik a jövőjüket itt, hogy itt maradjanak Vajdaságban. Most, hogy Szabadka vagy Újvidékre, mi arra ösztönözzük őket, hogy itt maradjanak Újvidéken, nálunk is ezeken az egyetemeken próbálkozzanak, meg akkor, ha épp úgy látja jónak ugye az MNT ösztöndíjával, hogy akkor mindjárt akár át is iratkozhat a másik kollégiumban, de az a tapasztalatunk, hogy maradnak itt a gyerekek, mert hát jó érzik magukat, és ez nekünk a visszajelzés, ez a legfontosabb.
4: Nagyon jól hangzik itt egyébként, tehát tisztára jó diáknak, meg kollégistának lenni önöknél.
5: Igen.
4: Milyen forrásból működik a diákotthon, így a beszélgetés végére esetleg még ezt röviden mindenképpen érdemes megemlíteni?
5: Így van. Na most annyi, hogy nagyon hálásak vagyunk az anyaországnak, mi csak a kollégiumnak a működtetésére, csak onnan tudunk, és onnan kapjuk a pénzeket eddig, úgyhogy hát most ez egy kicsit félő, hogy mi lesz a továbbiakban, mert tehát itt sajnos nem tudtunk sehol sem itt az itteni pénzekhez jutni. És na, a gyerekek azoknak ugye az a mellett, hogy amikor most kezdődik az iratkozás, hogy ugye a lelkésztől, vagy a hittantanártól, vagy a éppenséggel a paptól kell egy ilyen ajánlólevél, akkor az, hogy magyar nyelven végzik, vagy végezték el az általános iskolát, amikor beiratkoznak, vagy hát épp ugye a középiskolát, és ez mellett eddig 4000 dinár fizettek. Azt mondom, hogy ez nagyon, de nagyon plusz ugye az ebédet, ez nagyon jutányos áron vannak, és sőt, még ha vannak olyan külön kérések, akkor mi nem is fizetetjük meg, mert nagyon nehéz, és sorsú diákjaink is vannak, és mi nyitottak vagyunk, és próbálunk forrásokat ugye megbiztosítani ezeknek a diákoknak a számára, akik tényleg nem tudnak fizetni, és nagyon szép eredményt érnek el, úgyhogy ebben is tudunk segíteni. Na most ezt mondom, hogy én bízom benne, hogy ha látják ezt, hogy tényleg a megmaradásunknak ez az egyik alappillére, akkor hát továbbiakban is én optimista vagyok, hogy hát továbbra is majd kapjuk a támogatást, mert nem mondhatjuk azt, hogy dúslakodunk, vagy nem tudom mennyi mindent költekezünk, vagy bármit, tehát szerényen beosztjuk, és mindig így egy évre amennyi szükség ugye adatik meg van erre a kollégiumnak a működtetésére, azt mindig ki tudjuk gazdálkodni, és én hiszem, hogy mondom, hogy csak diák legyen, és akkor én bízom abban, hogy akkor magyar egyetemi végzettségű tanulóink is lesznek, és van jövő itt az itt maradásra, itt Vajdaságban.
4: Hát és sok sikert kívánok a további működéshez. Még annyit esetleg itt a végén, röviden tényleg, hogy hogyan lehet jelentkezni? Hogyan lehet hát kollégistává válni önöknél?
5: Igen, hát a honlapunkon megvan a telefonszámot, egész nyugodtan hívhatják, meg jelentkezési lap föl van, most még nincsen, de a napokba kerül fel, mivel ugye az iratkozás most lesz a középiskolákban is, tehát ott vannak a ugye feltételek, tehát ezt, amit már említettem, hogy be kell küldeni az iskolára, tehát hogy magyar nyelven fejezték az általános iskolát, akkor ezt egy ajánlólevelet és a szülőknek ugye a pénzforrását, tehát a visszamenőleg 3 hónapra az anyagi bevételt, de mondom, hogy és egy, ami a legfontosabb, hogy eljöhetnek, amikor jönnek iratkozni, de a középiskolákba akkor el lehet jönni megnézni a kollégiumot, de minden a honlapunkon fent van, tehát a
4: vajdaságoknak
5: így van, el lehet olvasni, képeket megnézni, és tehát szívesen várjuk a következő generáció diákjait és szülőket egyaránt.
4: Sok sikert kívánok, és sikeres munkát a folytatásban, és Lukács Gabriellának, az Apácai Diák Otthon vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Itt is vagyunk, 7 óra 25 perc van. És az a nagy helyzet, hogy egy szabadkai témával folytatjuk, és a hasonlóan vasutas helyi közösségben élőknek, mint én, ez egy szívüknek rendkívül kedves és fontos téma. Mi, akik gyakorta járunk ott a Majsai híd környékén. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom fog épülni. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. Hallgassuk meg a részletekről Lajkó Anett riportját.
1: Szabadkán a Majsai híd lábánál csúcsidőben mindennaposak a hosszú várakozások, és sajnos a koccanások és a súlyosabb balesetek sem ritkák. A sofőröknek azonban nem kell sokáig tesztelniük a türelmüket, hamarosan ugyanis megépül a várva várt körforgalom. Ennek pedig nem csak az autósok, hanem azok a helyiek is örülnek, akik nap mint nap gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek a hídon. Borics Mirko.
2: Nem másanszkói. Most katasztrófa.
1: A Majsai híd katasztrófa, szóval jó lenne, ha lenne itt körforgalom, egyezek ezzel. Le a kalappal a szakemberek előtt, akik ezt így csinálták meg, mert ide feltétlenül kell csinálni körforgalmat. Egyébként katasztrófa, amit ezzel a híddal műveltek, nagyon keskeny.
2: Szúzseni.
1: Radmila Trifunovics.
3: Potreban jeste.
1: Szükséges, igen, csak az a rész nagyon rosszul van megcsinálva, nem is tudom, ki tervezte. Itt nincs helyük a kamionoknak, az autóbuszoknak, hogy beforduljanak, és a körforgalomra szükség van. Lozanis de Sancic. Most nehéz, de ha meg lesz a körforgalom, akkor biztos, hogy jobb lesz. Jobb körforgalommal, mint így. Bojana Jovic. Jobb lenne, ha lenne. Miért? Akkor nagyobb lenne a forgalom, és nem ütköznének össze olyan gyakran, meg ilyesmi. A tervdokumentáció elkészült, és az építkezési engedély is megvan, emelte ki Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere elmondta, a költségeket a szerb állam vállalta magára, amely meghaladja a 135 millió dinárt. A beruházás kivitelezője a Vojput közvállalat lesz. Az előkészítő munkálatok napokon belül elkezdődnek.
4: Ez elsősorban annak köszönhető, hogy dr. Pásztor Bálint és Milos Vucevic ebben megegyeztek, tehát ez ugye a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére született meg ez a projektum ötlet ilyen módon is most. A szerb állam biztosította a pénzeszközöket, mégpedig a szerbiai utak Kft. Költségvetésén keresztül folyósítja a költségvetést ehhez a beruházáshoz. Ez a közvállalat már kis választotta a kivitelezőt, ami a Vojput lesz, és már a felügyelő is múlt héten az egyeztetésen részt vett, tehát a munkálatokat felügyelő mérnök is részt vett a megbeszélésen, úgyhogy most az vár ránk, hogy az illetékes közvállalatok, akiknek itt a helyszínen vannak esetleg installációik, azokat kihelyezzék, még mielőtt megindulnának a munkálatok. A Telekom az, aki itt napokon belül elkezdi a munkálatokat, tehát ők már valószínűleg be is jelentették hivatalosan azokat, és napokon belül megérkeznek, hogy kihelyezzék a saját installációjukat. A szabadkai gázművek az építkezés folyamán fogja a saját vezetékeit még pluszban levédeni, hogy ne tudjon károsulni a gázvezeték a csomópont, illetve a körforgalom alatt. Úgyhogy várhatóan már ebben a hónapban megindulnak itt a munkálatok a körforgalom kapcsán. Ennek a költségvetése meghaladja 135 millió dinár, pontosan 135 millió 600 ezer dinár adó nélkül.
1: Góli Csilla kiemelte, hosszú évtizedek óta tervben van a körforgalom kiépítése a Majsai híd lábánál, a jelenlegi projekt ötlet pedig a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére jött létre. De lássuk, pontosan hogyan is fog kinézni az érintett szakasz.
4: Maga az útsáv az 6,5 méteres lesz, a körforgalomnak az átmérője pedig 45 méter. Eredetileg a tervező a projekt feladat során nem kapott olyan megbízást, hogy a járdát, illetve a gyalogosokra és a kerékpárosokra is odafigyeljen, de a város kérésére végül a tervbe belekerült az út melletti rész is, tehát a járda része is, illetve hogy kialakítsanak olyan átkelőket a körforgalom előtt, ahol a kerékpárosok és a gyalogosok biztonságosan át tudnak majd kelni.
5: Mikorra kell elkészülni? Tervek szerint mikor a várható az építkezés befejezése, illetve milyen szakaszokból fog állni?
4: egy szakaszban fog épülni, és mivel a szerbiai utak közvállalatnak számos prioritása van, az az érdekük, hogy ezt minél előbb befejezzék, úgyhogy várhatóan hónapokról beszélünk a munkálatok kapcsán.
5: Akkor évvégéig mindenképpen befejeződik.
4: Mindenképpen, igen.
1: A körforgalom kiépítése egy szakaszban zajlik majd, így néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken.

0: 7 óra 34 perc van, és megyünk tovább a napindítóval. Az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult Bács-Feketehegyen, továbbá ezen a hétvégén szervezik meg a 22. Bács-Feketehegyi falunapot és a 23. Bács-Feketehegyi megynapokat. A részletekről Oroszi Sándorral, a Kishegyesi Községi Képviselőtestület elnökével és Juhász Attillával, a Bács-Feketehegyi helyi közösség titkárával beszélgetett Bíró Tamara tegnap a közügyekben.
1: Bács-Feketehegyen a strand ad helyszínt a megynapoknak. Miért döntöttek ez a helyszín mellett, és hogyan zajlott az elhanyagolt terület rendezése?
2: Hosszú évek után sikerült visszatérni erre a helyre. Tudni kell, hogy több éven keresztül a tulajdonjogok rendezése alatt a terület elhanyagolódott. Az önkormányzat visszakapta, és onnantól a Bács-Feketehegyi helyi közösség tanácsa a használója. A nyári színpad körüli téren volt megszervezve a falu és a megynap, de úgymond kinőttük a helyszínt. Tudva lévőleg 40-50 bogrács közt van szereplő, és hogyha ezt összeszorozzuk ugye az 5-10-15 személlyel, akkor kapunk egy jelentősebb tömeget, látogatót. Innentől kezdve alkalmunk nyílt arra, hogy ezt a valamikori területet a helyi közösség által, a lakossági összefogással és a vállalkozók szervezetével újra használhatóvá, élvezhetővé tegyük. Többek között, ami nagyon lényeges, sikerült azt a park részét bokortalanítani, a fákat olyan módon megformálni, hogy az egy parkot alakítson ki. Létezik egy gyerekjátszótér is a helyszínen, amit a régi elemeket igyekszünk felújítani, valamint majd idővel újakat kihelyezni. Sikerült a közvilágítást bővíteni, és 11 oszlopot kettős fejű LED lámpával láttunk el, ami biztosítja a szükséges fényt, és a mai nappal kerültek kihelyezésre új szemetes kannák, valamint a valamikori bazénnak a beton szerkezetét azt átmeszeltük, fertőtlenítettük, és meg kell hagyni, hogy ez volt egy próba, ugye Feketicsen a tábortűz egy rendhagyó esemény, és azt az idén sikerült már kivinnünk, egy kicsit akkor még kezdetleges állapotok uralkodtak, de a lakosság szerint nagyon-nagyon jó ötlet volt, úgyhogy bízunk benne, hogy a megy és falu nap az idéntől újra, tehát élvezhetőbb lesz mindenféleképpen a környezet miatt. Több hűvös, több hely, nagyobb tér.
1: Visszatérünk még a rendezvény részleteire. Ebből a beszámolóból is hallhattuk, hogy számos fejlesztés valósul meg a településen, de vannak itt még más fejlesztések is, óvoda, kultúrotthon, útépítés. Mikről lehet beszámolni?
3: Az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult Bács-Feketehegyen. Ilyen volt például az óvodának, a külső falainak a meszelése, ami tartományi pénzeszközökből sikerült megvalósítani, de ez mellett sikerült átadni a felújított kultúrotthonnak a földszintjét. Itt is a tartományi kulturális titkárságnál pályáztunk sikeresen, 10 millió dináros összegben, amely magába foglalja a nagyteremnek a komplett felújítását, tehát a padlóburkolat, a falak meszelése, az álmennyezet, a világítás. Komplett felújítottuk a konyhát, ott is a csempéket, a kanalizációt, tehát a szennyvízt, a vízvezetékeket, új berendezéseket is sikerült beszerezni, tehát a mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, új sütő, valamint székeket és az asztalokat is felújítottuk, emellett az illemhelyiséget és a teraszt is sikerült felújítani, de emellett egyidejűleg a Berhidai Keresztes József síremlékét is felújítottuk a Magyar Nemzeti Tanácsnak a segítségével, amely a bácsfekedégyiek számára így szimbolikája, a Berhidai Keresztes József lelkész úr, mivel az 1849-es forradalom leverésének idején a feketehegyieknek muszáj volt elmenekülniük Feketehegyről, mivel délről megindultak a rács csapatok, ezt a történelemben Mári napi szaladásnak hívják. A lelkész úr ott maradt a településen, hogy segítse a betegeket és az öregeket. Sajnos vele egy elkóborolt puskagolyó végzett, úgyhogy ő szörnyet halt. Később a bács-feketehegyiek, vagy a feketehegyiek, akik visszajöttek, újra telepítették a települést, újraépítették a települést, és méltó körülmények között eltemették a Berhidai Keresztes Józsefet. Ez a két projekt, ez Sárközi Istvánnak volt még a kezdeményezése az életében, amely most megvalósult, és az ő tiszteletére és az ő munkássága, tehát emléktáblát állítottunk ki, és itt főt hajtottak az emléktábla előtt dr. Pásztor Bálint, dr. Juhász Bálint és Fremond Árpád elnök urak, valamint voltak az infrastruktúrális fejlesztések, ilyen például, ahogy mondta, az utca aszfaltozások, ott kettő emléktábla előtt dr. Pásztor Bálint, dr. Juhász Bálint és Fremond Árpád elnök urak,

0: helyi szinten, tartományi szinten, köztársasági szinten vagy a Magyar Nemzeti Tanácsnál, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Visszatérve a hétvégi rendezvényre, háromnapos rendezvényről van szó, a teljességigénye nélkül melyek a leglátogatottabb programok, kiknek készülnek, elárulta már a főzőverseny tulajdonképpen.
2: Hát mindenképpen igyekszünk érinteni a településünk apraja nagyját, és belevonni mindenkit a szervezésbe. Itt a mindenki alatt értem az összes létező civil szervezetünket, sportszervezeteinket, ugye a helyi közösség tanácsa. Pénteken indítunk egy óvodások karneváli sétájával, szombat követi, tehát a szombat a főnap, ahogy mondjuk, és indítunk a főzőversennyel, amit ötvözni fognak kirakodóvásár, gyerekeknek különböző vetélkedők szervezése, helyi termékbemutatók, tehát a termelőjeink megjelennek, és igyekszünk természetesen a Bács-Feketei megyre alapozni a termékbemutatót, és hát a welcome drink az mindenféleképpen a Bács-Feketei megypálinka, amit délután 5 órakor követ egy kiállítás, ahol a Művelődési Egyesületünk szakköreinek a munkájai, az Izida Anya és Gyermekvédelmi Társaság munkájai, és az általunk, a helyi közösségnek, a tanácsának által meghirdetett irodalmi és rajzpályázatnak a nyertes munkájai lesznek kiállítva a Kultúrotthon teraszán, és 18 órától következik a kétnyelvű kultúrműsor, amit utána, azaz közben már indítunk a strandon egy szabadtéri retro diszkó, ami este 11 óráig fog tartani, és rendezvénysorozatunk vasárnap zárul az ünnepi istentisztelettel a református templomban.
1: Nem sok időnk marad, de a beszélgetés végén térjünk még rá a jövőbeni tervekre, hogyha jól tudom, akkor a vízellátással kapcsolatban is zajlanak dolgok, illetve a falu központját is szeretnék majd rendezni, mi módon.
0: Igen, hát az elmúlt másfél-két hónapban problémák voltak a vízellátás, ugye az egyik ok, a kisebb ok ez a szárazság, az április a májusi hónap csapadékhiányának az oka volt, a másik, a főbb ok pedig az, hogy a 4 kút közül csak 2 működött, ezeket meg kellett javítani. Az egyik kút, tehát a Szőlősor utcában lévő kút elektronikai hibája volt, azt sikerült megoldani, az iskolán a lévő kútnál az elektronikai hiba mellett probléma volt, míg a pumpával nem volt elég mélyen a vízben, ezért muszáj volt további csöveket beépíteni, úgyhogy a munkálatok azok tovább tartottak, de hála Istennek sikerült ezt is megoldanunk. Valamint már évek óta ígéretet kaptunk felsőbb szintekről, hogy a teljes vízhálózatot azt majd kicseréljük, reméljük, hogy erre is sor fog kerülni. A másik ilyen régóta dédelgetett álmunk ez a LEED projekt. Világbanknak volt egy ilyen pályázatja az infrastruktúrális fejlesztésekre. Itt sikeresen pályáztunk, ez már 3 éve történt, de szerencsére idén a polgármester aláírt szerződést az építészeti minisztériumnak, aki a közvetítője köztünk és a Világbank között, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan rendezésre kerül a Bács-Fekete egy központja. Tehát a Mars alatt, itt, tehát a fő utca, mindkét oldalán a gyalogos járdák fognak megújulni, behaton kövekkel. A Dózsa-György utcától a Népfront utcáig, ez kb. Ilyen 400 négyzetméter ilyen behatonkőt jelent, valamint nem 7000 négyzetméter, elnézést, és 900 négyzetméteren pedig ilyen zöld területek lesznek kialakítva, és 75 parkolóhely van a terben, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan megkapjuk az előleget, hogy el tudjuk kezdeni a közbeszerzési folyamatokat.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
4: 7 óra 51 perc van. Ilyenkor mindig át szoktuk beszélni, hogy mi a helyzet a határátkelőkön, meg van esetleg bármilyen jellegű rendőri tevékenység Szabadkán és környékén. Utóbbiról nem tudok beszámolni, úgy látszik, még alszanak a rendőrök, korán van nekik. Nincs rendőri tevékenység Szabadkán és környékén. Megnyitom a Border Watcher alkalmazást, itt megnézzük, hogy mi a helyzet Szerbiából Magyarországra. Van-e Armageddon a határátkelőkön? Hát az egyes határátkelőt, tehát a Horgos 1, Hörgös, majdnem a Hörgös 1, Horgos 1, Röszke 1 határátkelőt érdemes elkerülni, tehát egy 20 perces várakozás alakult ki Magyarország irányába. A többi hátkelőn nincs információ, vagy pedig nincs számottevő várakozás, tehát az abszolút jó tanács, kerüljék el az autópálya határátkelőt Magyarország irányába. Nézzük a fordított útirányt Magyarországról Szerbiába. Itt meg végképp nincsen, tehát onnan simán lehet jönni ide pieszkavicázni, innen jól gond nélkül át lehet jutni halászlézni, kivéve a Horgos 1, Röszke 1 autópálya határátkelő helyett. Ez volt a Napindító második órája, nem sokára átlépünk a harmadikba, 8-kor jövök egy fergetegesen fantasztikus hír összefoglalóval, utána pedig robogunk tovább, várjuk a stúdióba Szűcs Balást, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatóját, akivel a szecesszió világnapjáról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Ez pedig a hírek 8 órakor. Új törvénycsomagot készített elő a Szerbiai Nemzeti Bank, amely szigorú ellenőrzést vezetne be a bankoknál és a pénzügyi szolgáltatókkal szemben. Az intézkedés célja a polgárok nagyobb védelme, valamint az uniós szabályokhoz való közelítés. Az új szabályok fellépnének az engedély nélküli hitelezés és a hamis pénzügyi tanácsadók ellen is, különösen az interneten működő cégekkel szemben. A tervek szerint a bankok vezetősége nagyobb felelősséget vállalna a pénzügyi problémákért, miközben a fogyasztók több információt kapnának a számukra legkedvezőbb hitel és pénzügyi termékek kiválasztásához. A jogszabályok egy része csak Szerbia Európai Uniós csatlakozása után lépne életbe. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű 6,5 méter sávszélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt. Néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. Szombaton hivatalosan is megkezdődik a strandszezon Szabadkán. A Sétaerdei medence június 13-án délben nyílik meg a fürdőzők számára. A felnőtt napi jegy 320, a gyermekjegy 190 dinárba kerül, 5 éves korig pedig a belépés ingyenes. A fürdő idény előtti utolsó simításokat végzik Zentán. A Tisza víz hőmérséklete már meghaladja 23 fokot, ezért egyre többen keresik fel a folyópartot. A hétvégéig a napernyők, az új focikapuk és a röplabda háló is a helyére kerül a Tiszaparton. Tegnap a búvárok is átnézték a strand közelében lévő partszakaszt. A zentai kékmedence június 19-én pénteken nyílik meg, ott is már javában zajlanak a karbantartási és vízminőségvédelmi munkálatok. A belépőjegy ára változatlan, a felnőttek 300, a gyerekek 250 dinárt fizetnek, a szezonbérlet pedig 4000 dinárba kerül. A tavaly bevezetett gyakorlatot folytatva idén is ingyenes bérletet kaptak a zentai általános iskolások. Sport. Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke békés megnyitót ígér a 2026-os labdarúgó világbajnokság holnapi mérkőzésére. Az államfő azt követően nyilatkozott, hogy országszerte több tüntetést is szerveztek, és a torna ideje alatt is sztrájkok várhatók. Mexikó harmadik alkalommal adott pont a világbajnokságnak. A hazai válogatott dél-afrikaiak elleni nyitó meccse szerbiai idő szerint holnap este 21 órakor kezdődik. A július 19-én véget érő nemzetközi versenynek Mexikó mellett társházi gazdája az Egyesült Államok és Kanada. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 23,2 fokot mérnek jelenleg. Ma többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is lehet zápor vagy zivatar térségünkben, ugyanakkor meleg idő várható, a csúcsértékek 31-32 fok körül alakulnak majd délután. Később, az éjszaka folyamán azután valóban megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, csütörtökre lehűl a levegő.
0: Hírműsorok óránként.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
12: Reklámot hallott.

0: Micsoda? Puff!
1: A tájékozott reggelekért.
2: Napindító.
1: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
3: Kezdjék velük a reggelt!
4: És itt is vagyunk, kedves hallgatók, 8 óra 9 perc van, és június 10-e a Szecesszió világnapja. Ez a szabadkaiaknak szerintem valamilyen szinten egy kedves időpont mindenképpen. Egy emléknapról van szó egyébként, ilyenkor Lechner Ödönre emlékezünk, hiszen a magyar stílusú szecesszió úttörőjéről van szó, a magyar építészet kimagasló egyenisége ezen a napon hunyt el 1914-ben. A Szecesszió világnapján vendégünk Szűcs Balázs, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszöntelek a műsorban.
5: Jó reggelt kívánok, és én is mindenkit köszönteni szeretnék.
4: No, hát Szabadka a szecesszió fővárosa, szokták mondani, ugyebár?
5: Szerbiában mindenféleképp, de talán a régióban is elmondható, hogy Szabadka városképét a szecessziós épületek határozzák meg. És ez azért fontos elmondani, mert ugye a 19. század végére, ha történelmi hátteret is bele vonjuk az egész történetbe, akkor láthatjuk, hogy a kiegyezés után egy lendületet kapott a magyar ipar, a magyar közélet és a magyar művészet is, és ezen keresztül a magyar építészet is. És talán itt fogta meg azt az utolsó lehetőséget a magyar építészet, hogy egy saját stílust teremtsen. És ez az, amit mi Lechner Ödönnek köszönhetünk, mert ő volt ebben az úttörő, ő találta ki, ő képzelte el, és ő tudta, hogy most itt van az idő, a magyar építészet egy saját stílust kaphat. És ez meg is történt. Lechner Ödön úttörő volt, Lechner Ödön egy nagy álmodozó volt, és sikerült véghez vinni a tervét, ugyanis a magyar szecesszió az, ami például Szabadka városképét meghatározza. Gondoljunk csak a zsinagógára, gondoljunk csak a városházára, ez mind-mind, természetesen van több is, csak ezeket a legkiemelendőbb, de ezek határozzák meg Szabadkát.
4: Magyar szecesszió, miben különbözik a mondjuk más szecessziós irányzatoktól?
5: Ezek a vonalvezetések általában a florális megjelenítés, ugye az a harmonizálás, ami jellemző a magyar szecesszióban, az egyértelműen az erdélyi népi építészetből átvett motívumokon alapszik. Persze jönnek ide a távol-keleti motívumok is, de a fő csapásvonal, ami meghatározza és megkülönbözteti a többi szecessziós irányvonaltól, beszéltünk itt ugye az angol, a legjelentősebbek az angol, a francia, az Art Nouveau, ugye ez egyértelmű, akkor a bécsi, és külön még a német szecesszió is. Tehát a német, a bécsi szecesszió az inkább ilyen geometrikus alakzatok, kicsit olyan szögletesebb talán, ahhoz képest, hogy a magyar mennyire játékos, mennyire igénybe veszi a népi művészetet, és mennyire látszik, hogy ez magyar. Tehát ez is lenyűgöző.
4: Mézes kalács házakat szoktunk ugye
5: hasonlítani. Igen, ez egy kicsit pejoratív talán, ugye ilyen habos-babossá lenézni egy épületet, mert ugye a szecesszió az nem csak arról szól, hogy kívülről mennyire gazdag díszítésben, és mennyire emberközelivé teszi az építészetet ezáltal. Mert ugye a régi stílusok, ugye a klasszicista stílusok azok olyan komorak, szigorúak, túlságosan megtervezettnek látszanak. Ugyanakkor a szecesszió az ember közelivé tette az építészetet. Tehát gyönyörködni kezdtünk az építészetbe, közelebb hozta az emberekhez az épületeket. De ez nem csak ebben merül ki, hanem már a belső elrendezések, a belső kialakítások is mind-mind magukba hordozzák a szecessziót, ami zseniális építészeti örökséget hagyott ránk. Tehát nem csak kívül, belül is jelentkezik a szecesszió.
4: Mekkora váltás volt ez a 800-as évek végén, meg a 900-as évek végén? Itt az emberek csak néztek, mint Rozi a moziba, lehet ezt így mondani, hogy igazából
5: én
4: tudtak
5: mondom,
4: azonosulni vele?
5: Igen, szerintem így van. Szerintem így van most is, ahogy egy modern irányzat lenyűgözi a fél lakosságot, a felét meg elborzasztja általában. Na, szerintem ugyanez volt akkor is. Nem is szerintem, ez korabeli újságcikkekből pontosan látszik, hogy elégedetlenek voltak az emberek. Elégedetlenek voltak, mert minden, ami új, azt el kell fogadni, azt valamilyen képpen meg kell emészteni, és sajátunknak kell tekinteni, és ehhez mindig idő kell. Ehhez mindig idő kell. A szecessziós építészetnek valójában nem volt ideje beteljesülni. Ezt most így elmondom, talán először ilyen formában, de én úgy látom, és szerintem ez nem én látom, én a spanyol viaszt nem találom fel, de közben jött az első világháború. Alig, hogy ki teljesedett ugye a szecessziós építészet, fölépültek ugye 12-re ugye a városháza is, és a többi is az egész monarchiába, akkor bejött a krach, jött egy világháború, ami felperzselte Európát, többek között Magyarországot és a monarchiát, szétesett Magyarország, stb. És a szecesszió magára maradt. Tehát egy olyan stílus maradt magára, ami meghatározta a háború előtti időszakot, de nagyon nem határozta már meg a háború utáni időszakot. Többek között, tehát majdnem, hogy arra fogták a háborút, a szecesszióra, mert ugye egy nagyon látványos, egy nagyon költekező stílusról volt szó, és sokan ebben látták, hogy na itt van, ez a dekadens világ ide vezetett, ugye, hogy költekeztünk, szórtuk a pénzt, és háborúba torkolt, és akkor ennek a válasza volt ugye az a realista látásmód, és az építészetben is ugye jön a Bauhaus, jönnek az olyan stílusirányzatok, amik leegyszerűsödnek, leminimalizálódnak, majdnem, hogy teljes, ugye a modernkori minimál stílusok akkor jelennek meg. Tehát megjelenik a modern. És ez volt a válasz a szecesszióra, tehát az a teljes letisztultság, úgyhogy én azt gondolom, ugye egy műemléknek körülbelül 50 év kell, mire az műemlék lesz. Ugye egy meghatározó épület, ami felépül egy modernkori akármilyen stílusban, annak a lefolyása körülbelül 50 év, és onnantól kezdve lehet beszélni arról, hogy valami műemlék vagy nem, de ez általában szakmai szemek szokták ezt észrevenni, hogy ebben érték van. Na most, ugye, ha 10-es évekről beszélünk, akkor ennek a lefolyása körülbelül a 60-as évekre lehet tenni, hogy akkor ismerte fel a szakma, hogy a szecessziós épületek közül melyek azok, akik, melyek azok a stílusok, akik egyáltalán beszélhetünk arról, hogy műemléké válhatnak, és akkor a szecessziót azt tehetjük a 60-as, 70-es évekre, míg az emberek fölfogták, hogy ez értéket jelent. És ez, ha belegondolunk, nem is olyan rég volt. Tehát az 50-es években a szecesszióra még egyáltalán nem úgy néztek az emberek, mint egy értékre.
4: Mint mondjuk ma.
5: Ma meg azt láthatjuk, hogy a szecesszió egy olyan örökség, amire vigyázni kell, mert valójában ez határozza meg a múltunkat.
4: Arról már beszéltünk nagyon sokat, hogy mi magyarok Szabadkán hogyan viszonyulunk a szecesszióhoz. És kíváncsi vagyok, mi a véleményed arról, hogy a többségi nemzet hogyan értékeli a szecessziót. Például mondjuk a más nemzetiségek, a szerbek például.
5: De szerintem ez nem nemzeti kérdés. Ez esztétika. Tehát ez lehet ezzel születni, lehet ezt tanulni, de én úgy gondolom, hogy a művészet iránti rajongás, meg a művészet iránti tisztelet, ugye, ami szerintem az még az átlag állampolgárban is benne van, ez tükrözi talán ezt a témát is, tehát én gondolom, hogy kellő tisztelettel és rajongással van akármilyen nemzet is, amennyiben az egyén, és itt már megint csak egyénekről beszélhetünk, kedveli azt, tiszteli azt, és tud róla valamit, tudja egy picit talán a történetét, de elég, ha csak ránéz, és ha jó kedve deríti egy például, ha ránézünk a Kortárs Galéria épületére, ugye a Reichl Palotára, hát szerintem egy kis mosolyt azért csak oda varázsol az arcunkra, és ez teszi ezt egy szerbel, egy horváttal, vagy egy magyarral ugyanúgy, vagy egy ide látogató, akárhonnan, egy japán, vagy egy kínai turistával is. Szóval ez egy az én univerzális értéknek számít szerintem.
4: Hol tart műemlékvédelem szempontjából Szabadka jelen pillanatban?
5: Ez egy folyamat. Tehát nem tarthatunk sehol, és nem is tartunk sehol. Ugye, aki a szakmában van, az tudja, hogy rengeteg a tennivaló. Nem állunk rosszul, de csak máshoz viszonyítva nem állunk rosszul. Önmagunkhoz képest nem gondolom, hogy túl jól állunk, mert én szerintem, tehát nem csak szerintem, hanem aki ebben a szakmában benne van, az láthatja, hogy ezen épületek fenntartását és akár újabb funkcióba hozásához pénz kell. Pénz kell, és méghozzá olyan pénz, ami közpénz. ami közpénz, mert ez közérdeknek számít, hogy a városunk hogy néz ki, hogy a városunk mennyire vonzó a turisták számára, ez szerintem közérdek. És innentől kezdve közpénzeket kellene ráirányítani erre a témára, olyan oly mód, hogy legalább a külső, az utcáról látszó homlokzatokat karbantartsuk és felújítsuk.
4: Városháza hogy áll most?
5: Városháza most van abban a fázisban, hogy újításra szorul. Van egy IPA pályázat, aminek hamarosan majd lezárul a közbeszerzése. Az épi, a tető szerkezet felújításáról van szó, és a szükséges csere folyamatról. Ez véleményem szerint egy 2-3 éven belül meg fog oldódni, tehát elkészül a városháza új tetőszerkezete, illetve a cserepezése, és ezután jöhetnek a homlokzatok. Ez szintén fázisokban fog történni, hatalmas beruházásról van szó, de ha most ilyen léptékben nézzük, akkor egy 5-6-7 év múlva ez meg is fog valósulni teljes körben.
4: Nagyon sokszor szoktak emlegetni például még Marosvásárhelyt, illetve Kecskemétet, mint szecessziós főváros. Van egy együttműködés így a szecessziós fővárosok között?
5: Természetesen ilyen téren is van. Testvérvárosoknak tekinthetők ezek. Most nem tudom pontosan, de szerintem testvérváros is Marosvásárhely, azt hiszem, hogy biztos, de Kecskeméten is jártunk egyébként nem is olyan rég. Az pont Lechner Ödön tervezte az ő városházájukat, és nemrég újult fel. Újult meg. Gyönyörű épület. Van szó, nagyon hasonlít a miénkhez, tehát látszik, hogy ugye azt a Lechner Ödön tervezte, a tanítványai Komor Marce és Jakab Dezső, és ez a páros, illetve Lechner Ödön is rengeteget tevékenykedett egyébként ezekben a városokban is, úgyhogy nagyon-nagyon hasonló épületeink vannak. Szabadkán Lechner Ödön egy épületet tervezett, de annál is inkább értékes, mert a korai szecesszió idején épült, még a 19. század vége felé, úgyhogy arra is vigyáznunk kell, és itt egy, és elég rossz állapotban van, hozzá kell tennem, úgyhogy arra is vár egy jó kis tatarozás, egy jó kis felújítás, hogy akkor na, így tisztelegjünk például Lechner Ödön emlékének. Ez, ha szabadkaiak úgy tudják, ez a Reichel parkban van, vagyis hát a mellett van. Van a sarkon az a gótikus szatraktépület, és az mellett egy olyan
4: vendéglátóipari egység is van ott az aljában, igen, sajnos fiatalok ismerik szerintem.
5: Így van, na, ha mögé nézünk, akkor láthatunk egy gyönyörű Lechner Ödön tervezést.
4: És sokan nem tudják egyébként szerintem.
5: Igen. Ez a Leovich palota egyik.
4: Beszélgetünk mindig a városházáról, a Reichel palotáról, a zsinagógáról. Ha most turisztikai szemmel néznénk a várost, akkor mi az, ami szecesszió szempontjából az említett épületen kívül fontos lenne?
5: Körülbelül 100 olyan épülete van Szabadkának, ami szecessziós jegyeket hordoz. Tehát ezt nem úgy kell nézni, hogy valami szecessziós vagy nem szecessziós, hanem sokszor ilyen eklektikus, belekevert stílusjegyek is vannak. Ugye szabad, tehát felépül egy városháza, most gondoljunk csak bele. Ugye azt az egyszerű emberek elkezdik másolni valamilyen módon. Tehát ott van Palics. Tehát ami lenyűgöző. Tehát ugyanakkor épült, mint a városháza. Tehát láthatjuk, hogy mennyi motívum van benne. Tehát ezt nem azt mondom, hogy könnyű volt lemásolni, de hát ott volt, adott volt. Úgyhogy rengeteg ház, ami utána is épült, hordoz szecessziós jegyeket. És ezt kellene felismerni Szabadkán, hogy bizony azok a polgári házak, a bérházak, a családi házak, amik kicsit kijebb esnek már a központtól, azok is nagyon sok esetben hordoznak szecessziós jegyeket, és ha ez mind sikerülne valamilyen módon megvédeni, konzerválni, akkor egy elég érdekes látképe lenne Szabadkának, természetesen fölújítva, mert ugye egy szakmai szem az a roncsba is, a romba is látja a szépet, de mondjuk egy turista, vagy egy kevésbé szakavatott laikus, mondjuk ki, mint például én, már kevésbé látjuk azt a szépséget, amit magába hordoz a romok alatt.
4: Mit gondolsz, mi az a határ, ahol az irányzatok megférnek egymás mellett? Tehát gondolok itt arra, hogy új épületek épülnek szanaszéjjel Szabadkán. Hogyan lehet ezt ötvözni? Lehet-e egyáltalán?
5: Lehet, persze, hogy lehet, és kell is. Interpolációk voltak mindig, és lesznek is, ezen nincs baj. Az új stílusoknak, az új a kortárs művészetnek is valahol meg kell jelennie Szabadkán. Nagyon gyerekcipőben járunk, tehát egy interpoláció, ami azt jelenti, hogy két régi épület közé például épül egy új, ez azt jelenti, azt tehát el kell, hogy különüljön, tehát nem építhetünk Disneylandet, tehát nem lehet lemásolni egy szecessziós épületet, de viszont harmóniába, ritmusba kell, hogy igazodjon a mellette lévő épületekhez, és akkor ezek adnak egy olyan utcai látképet, ahol csak úgy végignézünk, sőt, sokszor épp a modern épületen akad meg a szemünk, mert zseniálisat lehet most is alkotni, és vannak zseniális építészeink, és kívánom nekik, hogy legyenek annyira merészek legalább, mint ahogy Lechner Ödön, vagy éppen a Komor Marcell és a Jakab Dezső voltak.
4: Ez egy nagyon jó végszó, Szűcs Balázsnak köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Köszönöm a lehetőséget.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Ez így igaz, szecesszió után egy kis deviza árfolyam, nincs is ennél szebb, ugyebár kedves hallgatók, 1 euró a mai napon 117 dinár 37 para, 100 jó magyar forint 32 dinár 96 para a mai napon. Aztán nézzük, hát tudják, kedvezni szoktunk a szabadkai orosz kisebbségnek, aki megtanult magyarul és a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Egy orosz rubel a mai napon 1 dinár 40 parát ér. A svájci frank 127 dinár 15 para, egy brit font 36 dinár 1 para, és egy tengeren túli amerikai dollár 101 dinár 63 para. A Szerb Központi Bank hivatalos középárfolyamai szerint. És közben megjelentek a rendőrök, kedves hallgatók, ezt gyorsan elmondom, kérek időt Viktortól, Tavankúton ott vannak a rendőrök, és Kúla kijáratánál Topolya irányába is ott vannak a rendőrök, és mérik a sebességet, figyeljenek oda, közlekedjenek fokozott óvatossággal, kedves hallgatók, és nem sokára jövök a lapszemlével.

0: ajánló következik. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
1: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
0: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
11: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
11: Ébredjen velünk
12: a 107,1 MHz-en.
11: Napindító.
13: És ha már velünk ébredtek, kedves hallgatók, akkor 8 óra 35 perc környékén lapozzák át velünk a Magyar Szót meg a hét napot. Itt van mindkét újság, nézzük meg, hogy mit ír a napi sajtó. Sétáljanak el, délelőtt még nem lesz felhőszakadás meg vihar, úgyhogy nyugodtan meg tudják venni. A Magyar Szó 60 dinár, a hét nap meg 70, nézzük a napi lapot. Főcím: a biztonságosabb környezetért, közel 500 000 dinár iskolák és óvodák fejlesztésére. Erről olvashatnak részletesen. Zöld irány a városi fűtésben, geotermikus és napenergiát használó hőközpont épül Újvidéken. Érdekes, olvassák el a cikket, nem semmi hőközpont. Lapozzunk bele az újságban. Na itt a csuda hír, a legjobb hír. Világszerte nő a nukleáris fegyver arzenál. Hát ez nagyon, ez kell ide, kedves hallgatók. Hát igen, én nem értem egyébként az embereket, hogy miért van erre szükség, de én nem tudom, bele van kódolva az emberiségbe a háború. És ha már háború, Izrael légicsapást mért Tűroszra, ez is egy érdekes ilyen, hogy is mondjam, meghasonulás az egész történet valamilyen szinten, vagy legalábbis ilyen, kell legyen több személyiségű ember ahhoz, hogy ezt így föl tudja valaki dolgozni. Tehát míg bombázzák egymást a Közel-Keleten ész nélkül az izraeliek, az irániak és az amerikaiak, addig az amerikai elnök arról beszél, hogy egyébként meg a tárgyalások jól haladnak. Na most akkor mi van? Én nem tudom, hogy mi van, de ezt mindig el szoktam mondani, hogy jó lenne, ha kiderülne már végre, hogy mi van, zárják le ezt az egészet, mert igazából előbb-utóbb csúnya vége lesz energiahordozók szempontjából ránk nézve is. Harmadik oldal kitekintő, magyarországi hírek. Sokba kerül a Mohácsi Dunahíd, Vitézi Dávid szerint újabb csontváz dőlt ki a közlekedési minisztériumban. Lapozok tovább a magyar politikai hírek után. Hoppácska, igen, új lendület az együttműködésben. Ki járt nálunk tegnap Belgrádban, kedves hallgatók? João Manuel González Lourenço. Na ki ő? Angolának, kérem szépen, az államfője. És a szerb államfővel találkozott, és arról beszéltek, hogy mennyire jó lenne, hogyha együttműködne jobban a két ország. Itt van a képen a két férfi, a két államférfi, Alexander Vučić és González Lourenço. No, döntő dátum 2. június 16-a, írja a Magyar Szó. Miről lehet szó? A MOL 10 napos határidőt kapott a NIS felvásárlásának véglegesítésére. Szerbia sem zárta le az egyeztetéseket a magyar céggel. Ez a NIS MOL történet, ez már egy erősebb szappanoperára hasonlít egyébként. Simán meg lehetne filmesíteni, lehet, hogy meg fog történni majd. Hogy itt mi történik a háttérben, nyilván mi átlag emberek ezt nem tudhatjuk, de itt volt bekapcsolva arab fél, ott vannak az oroszok, az amerikaiak, ők adják ki az engedélyeket, közben a magyarok meg a szerbek tárgyalnak, de igazából orosz tulajdon részről, de már húzódik egy ideje, de mi lesz a pancsovai finomítóval? Kardinális kérdésről van szó, csak már olyan régóta húzódik, hogy annyira szeretné az átlag ember, hogy legyen már pont itt a végén ennek a történetnek. Egyre több kalászost vetnek, írja a Magyar Szó, átlagos búzatermésre lehet számítani. Középbánátban egy kis bánáti mezőgazdasági körkép. Kalácsfesztivál volt Magyar Csernyén, az igazi magyaros kalácsokért. Ott volt a Magyar Szó és tudósított. Lapozok hát tovább. A Napilapban szombaton megnyílik a sétaerdei strand, a jegyek megdrágultak a tavalyihoz képest. Ugye szabadkai nyitott uszodáról van szó. Éljenek a lehetőséggel, menjenek, ússzanak, mert a legjobb dolog az ember testével, ami történhet, az az úszás. Úgyhogy ez egy jó tanács. Kezdődik a strandidény Magyar Kanizsán is. Gimnazistának lenni életérzés várja az elsősöket a Zendai Gimnázium. Erről is olvashatnak szépen a Magyar Szóban. Aztán hálaadás a tanévért, tanévzáró istentiszteletet tartottak Bács-Feketehegyen. Orosz Attila református lelkész nyilatkozott ennek kapcsán a Magyar Szónak. Egy álom célba ért. Az első zentai félmaratonról is láthatnak egy képes összeállítást. És természetesen műsorújság is található a Magyar Szóban, a legvégén a Pannon RTV különböző platformjainak kínálatával, és egy kis űrkutatás, három bolygó és a hold sarló együttállása a Magyar Szó legutolsó oldalán. Hogy miről van szó, nem lövöm le a poént, vegyék meg a különböző platformjainak kínálatával, és egy kis űrkutatás, három bolygó,

pontba 2500 fellépő volt Hajdújáráson. Lapozzunk bele az újságba, mit ír a Hét Nap. Fejévári Csongor világkép című írása Fülöp-szigeteki földrengésről, Európai Bizottsági szuverenitási csomagról, mi a helyzet a külvilágban. Erről olvashatnak Markovics Anna Mária kolléganőnk, az EU kapuja nyitva, Szerbia még keresi a kulcsot című írását. És elolvashatják, érdemes egyébként, ezt a húzavonát lehet benne értelmezni, ami Szerbia és az Európai Unió között zajlik csatlakozási tárgyalások kapcsán. Hétnaposok tudósítanak a Nemzeti Összetartozás napjának vajdasági központi ünnepségéről. És hát egy újjáélet szép hagyományról írt Cékus Buris a Hétnapban. Itt az úrnapi körmenetről van szó, amit Szabadkán tartottak az úrnapján. 1998 óta nem volt ilyen, és most is ilyen tömeges volt. Nagyon szép esemény volt, népviseletbe öltözött szabadkaiak vonultak végig. Nézzék meg a képes összeállítást, és olvassák el. Természetesen a Gyöngyös Bokrétával és a Durindóval is foglalkoztak a hétnaposok. Kalinka Tamás, Siling Istvánnal beszélgetett egy hosszú interjúban, heti interjújuk ezzel a rendkívül szertágazó tevékenységet végző személlyel van, mindenképpen olvassák el. Aztán, hogyha lapozunk tovább, akkor számos érdekes témát dolgoztak fel a hétnaposok. Múltunk tárgyainak meséi. Az elmúlt héten Hajdújáráson a Ludasító partján fekvő látogató központ és egykori szúnyogcsárda mellett tájház nyílt a Csőzházban. Tóth Tibor írt erről. Meglelte helyét a Mille centenáriumi emlékkereszt, hogy miről van szó, megveszik szépen a hétnapot és elolvassák benne, nem fogom lelőni a poént. Szerda Zsófi, Bugyi Dániel dobossal készített egy beszélgetést, ő a 3+2 zenekar dobosa. Nézzük, mik vannak. Van itt lakásfelújítás, otthonfelújítás. Kassa Bálinnak van egy érdekes írása, dr. Kassa Bálinnak, az Egészség az asztalnál kezdődik címmel, mit eszünk. Ugye ez egy nagyon fontos téma, és ha már evészet, akkor itt vannak a tippek, hogy mit főzzünk ma. Kolbászos kelkáposzta leves, töltött burgonyás lepény, narancsmázas a retek, és habusmeggyes mákos szelet receptet ajánlanak a hétnaposok a kedves olvasóknak, hogy készítsék el ma, jól néznek ki. Itt van a horoszkóp is, amit el tudnak olvasni, megvan, hogy hivatás, szerelem és egészség szempontjából mit várhatnak az olvasók. A batáta tér hódításáról is szóval, nem tudom, szeretik a batátát. Van belőle ugye fehér, sárga, meg lila is, más-más ízzel. Nekem igazából nincsen bajom vele, finom, mondjuk a krumplinál nem jobb, de azért na, helyettesítheti valamilyen szinten. Kiemelheti magasba a trófeát, Tóth Tibor természetesen sporttal is foglalkozott, a világbajnokságot elemzik meg Csizmár Zsolttal, kinyeri a VB-t, ugye holnap indul legnagyobb világbajnokság, eddig 48 csapatos, lesz bőven mérkőzés, és itt hát oszlassunk el néhány tévhitet, nem éjszaka játsszák az összes mérkőzés, lesz itt 18 órakor, 19 órakor, 21 órakor, meg 22 órakor is meccs, na persze 3-kor, meg 4-kor, meg 6-kor is, de hogy azért nem kell itt kardba dőlni, hogy nem nézhetünk focit mi itt európai idő szerint. Természetesen lesz, vagyis van keresztrejtvény is a hétnapban, és hát úgy látszik, hogy múlt heti hiányaink meghallgattatása találtak. Itt van az alulöltözött hölgy a hétnap utolsó oldalán. A múlt héten nem volt, bele is voltunk betegedve, de most immár van. Egy vöröses barnahajú hölgy mosolyog, és készteti arra a férfi olvasókat, a hétnap férfi olvasóit, hogy hátulról kezdjék el olvasni mindenképpen az újságot. És hát akkor zárjuk ezt a blokkot viccel, mert viccek is vannak a hétnapban. Kiválasztottam egy érdekeset, én itt magam elmosolyodtam rajta. Ha önök itt a rádiókészülékek mögött már elmosolyognak, akkor igazából én már elértem a célomat, hallgassák. Mi a hasonlóság a nyugdíj és a sír között? Egyikből sem lehet kijönni. Ha-ha-ha, 8 óra 44 perc van, ez továbbra is a 107,1 MHz.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban június 10-én szerdán. 78 esztendős korában meghalt Zsiga Rozália, Szabadka, Szvetozár Miletics utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Bajóti temető halottas házából. 94 éves korában elhunyt Szokola István, Szabadka, Miroszláv Antics utcai lakos. Temetése ma 12 órakor lesz a Bajóti temető halottas házából. 90 esztendős korában meghalt Nikola Jakovetics, Szabadka, Mohács utcai lakos. Temetése ma 13 órakor lesz a Bajajuti temető halottas házából. 89 éves korában elhunyt Gyarmati Géza, Szabadka, Jován Nenád cártéri lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Bajajuti temető Pécs kápolnájából. 67 esztendős korában meghalt Vojislav Teszlics, Szabadka, Gyevgyelija utcai lakos. Temetése ma 15 órakor lesz a Bajajuti temető halottas házából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgye út 2, telefonszámuk 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Itt pedig a hírek 9 órakor. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Hódanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Krájevóban gyásznapot hirdettek Milovan Jovanovics emlékére, aki a szerb hadsereg főtörzsőrmestereként az ENSZ libanoni békemissziójában szolgált, és a közelmúltban egy bázist ért támadásban szerzett sérüléseibe halt bele. A 36 éves katona június 4-én sebesült meg súlyosan, amikor egy lövedék találta el a békefenntartók támaszpontját Libanon déli részén. A beiruti kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. Jovanovics 2011 óta szolgált a hadseregben, idén januárban vezényelték Libanonba, felesége és két gyermeke gyászolja. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai hídlábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter sávszélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is belekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt. Néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. Egy nemzetközi program részeként új falfestménnyel gazdagodott Szabadka a Rádics Fivérek utca és az Esperanto utca sarkán. Az alkotást egy lisszaboni művész Tamara Alves egyetlen délután alatt helyi lakosok bevonásával alkotta meg. A szabadkaiak saját fotóikkal adtak ötletet a témához. A falfestményen egy nő és egy gém jelenik meg, a gyengétség, az erő, a türelem és a kitartás szimbólumaiként, mellettük pedig a város szecessziós építészetének részletei láthatók. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte a kazakh csapatot tegnap Debrecenben, barátságos mérkőzésen. Bár a kazakhok a 9. percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpaszt is adott, Séfer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett. A vendégek az utolsó fél órában emberhátrányban futballoztak, a végeredmény pedig az első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmund állította be. A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek immáron. Az elkövetkező órákban többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok napközben is, ugyanakkor meleg idő várható, 31 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet kora délután. Később az éjszaka folyamán lehűlés érkezik, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, holnap már lényegesen hűvösebb idő várható 25-26 fokos csúcsokkal.
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
10: A régió és a világ legfrissebb információi.
11: Itt az SMR-ben.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
2: Napindító.
0: 9 óra 7 perc van, kedves hallgatók, és röpülünk tovább a napindító utolsó órájával. Kettő témát még tartogatunk önöknek. Jöjjön az első. Nem csak a szecesszió, képzeljék el, hanem a kézművesség világnapja is ma van. A kézművességről pedig sokaknak a szakkör foglalkozásai jutnak eszükbe. Már készülnek a következő évadra. Ezzel kapcsolatban kérdezem Sarnai Károly főkoordinátort telefonon keresztül. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök minden.
0: No, a beszélgetés elején tisztázunk le először, mi is ez a szakkör, és mióta létezik Vajdaságban?
3: A szakkör nevű programot a Nemzeti Művelődési Intézet tárta elénk, ők alkották meg, és gyakorlatilag az első évtől kezdve, amikor már Magyarországon indult, megjelent itt Vajdaságban, és 2021-ben jelent meg, ez volt az első évad, és hát innen számolva ugye ez már, amit most kezdünk az idén, ez lesz az ötödik évad.
0: Mekkora sikere van ennek a hát rendezvénysorozatnak, vagy képzéssorozatnak igazából?
3: Hát óriási a sikere, ugye el kell mondani, hogy nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencébe élő magyarság teljes területén végzik a szakkörösök a munkájukat, és hát azt tudom mondani, hogy itt a délvidéken évente, illetve évadonként nagyjából 100-110 szakkör közt mozog a száma azoknak a szakköröknek, amik meg tudunk szervezni. És hát örömteljes az, hogy egyre több településre jut el a szakkörözés. Az előző évadban már 40 vajdasági településen volt szakkörünk.
0: Az ember görget.
3: És hát a szakkör, igen, elnézést szeretném elmondani, hogy akik még nem tudják, hogy mi a szakkörözés, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 5 fős csoportok internetes videót nézve sajátítják el a kézműves szakmának az alapjait. És hát hányféle kézműves szakma van, ezt is mindjárt el kell mondani. 30 féle, most már ebben az új évadban 30 féle kézműves szakmát lehet megtanulni. Nézik az oktató videót, és azt közösen próbálják megvalósítani, és hát hogy mennyire sikeresek ezek a próbák, arról bizonyítok a kiállítások, amelyeket a szakköri programnak a végén szerveznek meg a szakkörösei.
0: Említette, hogy nagyon sokféle foglalkozási lehetőség van. Alapvetően az új évadban lesznek újak is, majd erről egy picit később beszélünk. Eddig mivel lehetett megismerkedni például?
3: Hát kezdeném az alap szakkörözéssel, ugye a hímzés, bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés, makramézás, különböző mézes kalácskészítés, aztán jött a nemezelés, naturkozmetika, papírfonás, szalmafonás, ez már új, az idén új, és hát ugye szövéskereten volt már ezelőtt is, de most lesz új könyvkötés, kalocsai hímzés, szépírás, vízfestés, kaligráfia, passzománykészítés.
0: Ezt olvastam én is, ezt tisztázzuk már, mert nekem konkrétan nem ugrott be erről semmi. Passzománykészítés.
3: Hát, nekünk férfiaknak ez nehéz is, hogy mi lehet ez a passzomány, régies dolog. Gyakorlatilag mindazok, akik erről többet szeretnének megtudni, felmehetnek a Nemzeti Művelődési Intézetnek a honlapjáról, és ott lehet tájékozódni, kis videók mutatják be, hogy miből is áll a passzománykészítés. Ez gyakorlatilag kis, hát én is úgy mondanám, hogy hímzésnek egyféle fajtája, de lehet, hogy én magam is ebben egy kicsit mellé lövök. Az asszonyok ezt sokkal jobban tudják, és hát majd mindjárt rá is keresek, még itten beszélgetünk, mert olyanra kérdezett rá, amit úgy férfiassan bevallom, én magam sem tudom.
0: Tehát szerintem sokan vannak ezzel egyébként.
3: De inkább horgolás. Tehát ezek a passzományok, gyakorlatilag ezek a dekoratív díszítési módok, amelyek megjelentek a régi ruhákon, és ezeket a passzomány mintákat, amelyeket a ruhákra raknak, ezeket horgolják.
0: Alapvetően maguk ezek a szakkörfoglalkozások inkább az idősebb generációkat szólítják meg, vagy vannak fiatalok is jellemzően?
3: Hát azt tudom mondani, hogy az általános iskolásoktól kezdve a nyugdíjasokig minden korosztályt megmozgat. Nagy örömre szolgált, hogy az előző évadban például Szabadkán a középiskolásoknak a kollégiumába is szerveztek szakkörözést. És hát ez egy örömteli dolog, hogy fiatalok foglalkoznak vele. Tény az, hogy főleg fölnőtteknek készül, tehát apró gyerekeknek, kisiskolásoknak, óvodásoknak ilyet nem ajánlunk, főleg a fölnőtt korosztály az, ami tudja ezeket a feladatokat elvégezni, hiszen mondtam, meg kell nézni egy oktató videót, és egy ilyen oktató videókból szakmáktól függően nagyjából 20 van, és ezt a 20 oktató videót 20 alkalommal jönnek össze az emberek, és egy-egy alkalommal egy-egy videót megnéznek. Természetesen a videók bármikor újra megnézhetők, és hát ha kell, akkor akár kétszer is meg lehet nézni, és akár két alkalommal is lehet egy-egy témát feldolgozni. Lényeg az, hogy megtanulják a szakmának a fogásait, és elkészüljenek a tárgyak. Azt még nem mondtam el, ugye, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja az eszközöket és az alapanyagokat ehhez a munkához. Tehát tőlük kapjuk az oktatóvideókat, az eszközöket és az alapanyagokat. 5 fős csoportok tudnak jelentkezni a szakkörözésre. Az 5 fő közül egy valaki az, aki a szakkör vezetője. Neki ahhoz, hogy a szakkör tudja vezetni, meg kell tennie 3 vizsgát. Ebből az egyik az egy szakkörvezetési témakör, a másik a szakkörvezetés módszertana vizsga, illetve kiállítás szervezésről, kiállítás szervezési módszer, és utána van még kimondottan ahhoz a témakörhöz, illetve ahhoz a szakmához fűződően egy vizsga. Ezek a vizsgák úgy néznek ki, hogy online megnézünk egy oktató videót, és arról a videó megnézése után egy online tesztet kell kitölteni. Eddig mindenkinek sikerült, úgyhogy ez miatt még senki nem maradt le a szakkörözésről.
0: Na hát akkor érdemes részt venni benne mindenképpen. Mi van azokkal, akik részt vesznek a 20 darab foglalkozáson, utána oklevelet kapnak, lesz kiállítás, hogy működik ez a zárása tulajdonképpen egy szakkörnek?
3: Hát tulajdonképpen, mire valaki végigcsinálja a 20 alkalmat, és elkészülnek ezek a tárgyak, amelyek, mert ugye az alkalmak azt célozzák, hogy megtanuljunk minden fogást, és azokat a tárgyakat, amiket szakköri alkalmakkal elkészítünk, azokat büszkén lehet viselni, mert ezek a tárgyak nem csak dísztárgyak, hanem akár a mindennapi életben használható eszközök, vagy ékszerek, vagy valami olyan dolog, amit az ember, aki elkészítette, örömmel tart meg. Természetesen minden tárgy, amit a szakkörösök elkészítenek, azok az ő saját tárgyaik, saját értékeik lesznek. De mivel, hogy ezek olyan szépek, és hát a közösség, a család, mindazok, akik figyelemmel kísérték a 20 alkalmi munkát, azok szeretnék ezeket az elkészült tárgyakat látni is, és hát erre nyílik alkalom a kiállításokon, amikor is ki vannak állítva ezek a tárgyak a gyönyörűségünkre.
0: Szerintem biztos, hogy kedvet csináltunk most néhány hallgatónak, hogy részt vegyen, és jó hír, hogy lesz még egy évad ősszel. Mit kell erről tudni?
3: Hát azt, hogy ilyenkor, tehát nyár elején zajlik az előzetes igényfelmérés. Itt lehet jelentkezni a megadott telefonszámon, amit el fogok mondani, és az e-mail címen. Azoknak, akik új szakkörösök szeretnének lenni, illetve azok, akik már eddig részt vettek a szakkörös programban, és a szakkörvezetők már regisztrálták a nevüket a rendszerbe, azok közvetlen a Nemzeti Művelődési Intézet portálján tudnak regisztrálni újabb szakkört. Ilyenkor, ugye, mint mondtam, előzetes igényfelmérés van, amikor ez az igényfelmérés ideje, határideje lezárul, utána összegezzük az igényeket, és hát a lehetőségekhez képest igyekszünk mindenkinek rendelkezésére bocsájtani ezeket a szakköri csomagokat. A telefon, amit el szeretnék mondani, az 063 545 293, és hát az e-mail cím pedig a szakkör@ferha.net, mert hogy a Ferha civil szervezet az, aki ezt a szakköri programot délvidéken szervezi, és hát még fontos tudni, hogy jócskán zajlik ez az igényfelmérés, és e hétnek a végéig, június 14-éig tart, tehát akik szeretnének csatlakozni, nyugodtan keresenek meg bennünket az adott telefonszámon, újra mondom, 063-545-293, és hát itt kolléganők szeretettel fogják fogadni a hívásokat, és minden szükséges információt el fognak mondani, sőt segíteni fognak abba, hogy valaki jelentkezhessen.
0: Hát kedves hallgatók, nincs más hátra, mint jelentkezni a következő évadra, és valami jó újdonságot kipróbálni. Sarjai Károly főkoordinátornak nagyon szépen köszönjük, hogy bemutatta a szakkörnek a foglalkozásait, és hogy motiválhattuk a jelentkezőket a jelentkezésre.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 9 óra 22 perc van, és a reggeli napindító utolsó témájához értünk. Mielőtt még rátérnénk arra, gyors rendőri információ, Tavankúton ott vannak a rendőrök, és figyelik a forgalmat, emellett Kúla kijáratánál Topolya irányába ott vannak a rendőrök, mérik a sebességet, és Szabadkán a Gyura Gyakovics utcában is megjelentek, ez a Magyar Konzulátus utcája, ott tevékenykednek a rendőrök, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek, és tartsák be a szabályokat. No de! Most pedig jöjjön egy szívemnek kedves téma mindenképpen. Képzeljék el, hiszen idén is ki fog derülni, hogy ki Vajdaság legjobb grillbetyárja, mert hogy folytatódik a Grillbetyárok című gasztrosó műsor a Pannon Televízióban, és hát már a javában zajlik az előkészület. Két hét múlva forgatjuk is az adásokat. Persze a kedves hallgatók erről nem fognak tudni semmit, mert titok övezi. Majd amikor adásba kerül, akkor mindenkinek kiderül, hogy ki Vajdaság újabb legjobb grillbetyárja, és most Komlós Andorral, a műsor apjával, ötletgazdájával fogunk beszélgetni. Szia Andor, köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: No, beszéljünk egy picit a résztvevőkről. Nyilván sokakat érdekel az, hogy kik lesznek idén a grillbetyár jelöltek, van-e változás mondjuk tavalyhoz képest, mit kell tudni a mostani generációról idézőjelben?
1: Mindenképpen van változás, mivel hogy komplett kicseréltük az egész jelentkezőket, tehát teljesen új versenyzők vannak. Nem is szerettük volna, hogyha ismétlődik valakinek a személye, tehát 8 új arccal ismerkedhetnek meg a nézők majd a tél folyamán.
0: Mit kell tudni egyébként, hogy honnan származnak?
1: Hát most főleg vajdasági emberek jelentkeztek Magyarországról, volt pár jelentkező, de most jobban a vajdaságiakat választottuk ki, és mondhatni, hogy elég szerteágazó így a térképre, hogyha rátekintünk, tehát egészen Palicstól, tehát a Topolyai község, Kanizsai község, itt az Ada is képviselteti magát, és tőlünk délre is vannak jelentkezők, akiket beválasztottunk a versenyzők közé.
0: Rendszeresen nyilvánvalóan folyamatosan tartod a kapcsolatot ezekkel a versenyzőjelöltekkel, vagy hát tulajdonképpen a versenyzőkkel. Mi a tapasztalat? Várják a műsornak a rögzítését, meg magát a versenyt?
1: Persze várják, hát gondolom föl vannak paprikázva már mostanra, mivel hogy két hét múlva kezdünk, ez kiderült már korábban, hogy ki ez a 8 versenyző, és ahogy telik az idő, úgy egyre inkább izgulnak ők is, ugyanúgy, ahogy szerintem te is, vagy én is, mert én is már nagyon várom, hogy elkezdjük a dolgot. Na, igen, tartom velük a kapcsolatot, szinte napi szinten van egy közös csoportunk, ahol kérdéseket tudnak föltenni, és ami szabad, arra válaszolok is, mert ugye mindent nem kötünk az orrukra. Ők persze próbálják kihúzni ezeket az információkat is belőlem, hogy amiket ugye nem szabadna még nekik se, hogy tudjanak, de hát ez egy ilyen játék.
0: Alapvetően azért marad hasonló a grillbetyárok idei évada, mint az előző volt. 8 versenyző lesz, 8 feladatot kell megoldani. A feladatokról majd beszélünk egy picit később. Említsük meg a helyszínt. Ugye a grillbetyárok első évadának helyszínéül hát a te privát udvarod szolgált, és most egy kis változás lesz, változás jön. Ismertessük a hallgatókkal, hogy konkrétan miről is van szó.
1: Szerettünk volna mindenképpen, ez egy ilyen közös beszélgetés alapján derült ki veled, hogy vajon változtassunk a helyszínen, vagy ne változtassunk, de ugye már talán a hallgatók egy része is tudja ezt a nagy dilemmát, hogy mi itt kiégettük a füvet, meg itt ilyen történetek voltak.
0: Hadi állapotok uralkodtak a végén.
1: Igen, hát nem könnyű házigazdának lenni, ez biztos. De aztán ugye viccet félretélve, tehát azért döntöttünk főleg a változás mellett, hogy egy új arculatot mutassunk a következő évadnak, és több helyszín közül választhattunk, amit felajánlottak a tulajdonosok, és végül mi a Kóstanyát választottunk Valkai soron, és idén ott fogjuk megtartani a versenyszámokat.
0: nagyon fontos leszögezni, hogy a kóstolja maga a hangulatával, helyszínével, fás, hűvös területeivel egy rendkívül jó helyszínt biztosít, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó hangulatú lesz ez az évad is. Nagyobb területen is fekszik egyébként az egész hely, úgyhogy nagyobb mozgástér lesz mindenképpen. Beszéljünk arról egy picit, hogy miben változik meg a Grillbetyárok második évad, de mondjuk a feladatok szempontjából.
1: Hát nagy része feladatot kicseréltük. Ennek az az oka, hogy főleg leginkább a nézők számára ne legyen unalmas a dolog, és be tudjunk mutatni újabb technikákat is, hogy esetleg azt megtanulják a nézők is, vagy izgalmas legyen, hogy ilyet még nem láttak. Megcsinálhattuk volna ugyanazt a 8 fordulót, amit tavaly csináltunk, mert úgy gondolom, hogy a 8 új emberrel, 8 új versenyzővel változatos lett volna az is, de mégis úgy gondoltuk, hogy nyúljunk bele ebbe is egy kicsit, és akkor így a legtöbb versenyszámot megváltoztattuk. Hát itt nagyon érdekes dolgokkal fognak találkozni a nézők, tehát olyan technikákat fognak látni, amiket eddig szerintem lehet, hogy még nagy részük tévében sem látott. Tehát aszadó kereszttel fognak találkozni, ez egy argentin stílusú sütési mód, akkor tartunk egy kis ősembernapot, amikor primitív sütőeszközökön kell, hogy feltalálják magukat a versenyzők. Döntőre meghagytuk a tavalyi nagyon jó bevált, a legmagasabb szintű sütésnek mondható offset smokeres barbecue-t.
0: Ide egyébként azért említsük meg, hogy azért te nem tétlenkedtél a két évad között. Tehát aki látta az előző évadnak a döntőjét, akkor most képzeljen el egy dupla akkora tankot, amiben majd sütnek a versenyzők, jól mondom?
1: Igen, és ez most azért lesz jó, mert ez egy különben is egy dupla csövű, hatalmas szerkezetről van szó. Mondhatni, hogy mozgatható formában Európa legnagyobb offset smokeréről beszélünk, és teljesen úgymond iker smokernak nevezhetjük, mert két egyforma része van két oldalról, és ez azért tökéletes lesz a döntőbe, mert oda tud állni a két versenyző egymással szembe, külön tűztérrel, külön sütőtérrel, minden teljesen egyforma, és egymásnak tudnak feszülni szépen.
0: Ami még számomra...
1: De vannak olyan, csak vannak olyan fordulók is, amik talán nekem is, én nagyon várok azt is, de szerintem a nézőknek is nagyon érdekes, mert azonosulni tudnak vele kapcsolatban, ez a disznóvágás is lesz egy, persze nem öljük itt le a disznót.
0: Egy igazi nyári disznóvágás.
1: Igen, de egy ilyen disznótor imitációt fogunk velük le versenyeztetni, és az is szerintem érdekes lesz, mert ott a nézők is, mindenki csinált már ilyet, ő másképp csinálna, ő hasonlóképp, tehát itt lesznek ütközések.
0: Lesznek-e meglepetések, vagy ilyen meglepetés feladatok, amiről a versenyzők nem tudnak?
1: Természetesen igen. Csak ők még azt se tudják, hogy lesznek.
0: Akkor lehet, hogy most megtudták. Most
1: igen. Muszáj, hogy legyen egy kicsit. Tehát vannak olyan feladataink, amik időigényesek, és mellé kell ülniük, és nincs munka közben. És az ilyen dolgokra találtuk ki azokat, hogy egy kicsit megmozgatjuk őket, nehogy bealudjanak.
0: Na hát egyébként így elsőre szerintem nagyon jól össze van állítva a feladat terv, és hogy biztos, hogy izgalmas műsort fogunk megvalósítani. Beszéljünk egy picit arról, hogy mit gondolsz arról, hogy mennyire nyitott mondjuk a vállalkozói réteg Vajdaságban, támogatások szempontjából. Ugye te vagy itt ennek az egész műsornak a producere tulajdonképpen, hát nélküled ez nem jöhetne létre, és már régóta szervezkedsz, hosszú hónapok óta. Mit tapasztaltál? Nyitottak-e egyébként a támogatók?
1: Köszönöm a megtisztelő jelzőket, de ugye nem csak rajtam áll, ugye ugyanúgy ti is kellettek ehhez, hogy ez... Tehát itt neked is van akkora szerepet kb. Mint nekem, meg hát ugye tulajdonképpen a versenyzők is kellenek, hogy nyitottak legyenek arra, hogy jelentkezzenek erre a versenyre, és ugye most jutottunk el a támogatókhoz, tehát nélkülük meg se tudnánk mozdulni, tehát már az ötlet eleve elhalt volna, amikor, hogyha nem állt volna senki mögé. Hát ez nagyon változó. Őszintén, én idénre azt gondoltam, így a tavalyi műsor után, hogy a támogatók saját maguktól tolongani fognak azért, hogy ők is részt vehessenek ebben, hogy ez egy jó sikerült műsor volt, és hát nem mondom azt, hogy sokat kellett kilincselnem, hogy összejöjjön, mert azért az nem igaz. Tehát sokan voltak, a jelenlegi támogatóink, úgy mondom, hogy 80%-ának nem kellett könyörögni, sőt, mondjuk több mint fele saját maga jelezte így, ahogy én elképzeltem, csak én azt hittem, hogy lesz olyan, akinek már kell mondani, hogy már megvagyunk, köszönjük szépen, és hát ugye ez nem így történt, de pozitív dolog ez is, hogy tehát a legtöbb, tehát főleg a tavalyi támogatók, ők azt mondták, hogy ez jó sikerült, örültünk, hogy részesei lehettünk, és hogyha lesz következő évad, akkor számíthatok a támogatásukra ismét. Ez egy nagyon jó leső érzés volt, hogy elismerték a munkánkat.
0: Összességében egyébként mit gondolsz, hogy sikerült-e népszerűsítenünk a barbecue-t, meg igazából ezt a szabadtűzi sütést, mik a visszajelzések, úgy összességében általánosságban. Nyilván nem lehet általánosítani ezzel kapcsolatban, mindenki másképpen áll ezekhez a dolgokhoz, de ugye amikor létrejött ez a műsor, akkor picit az is volt a célja, hogy a barbecue-t, mint sütési formát, vagy módozatot valamilyen szinten megmutassa, bemutassa. Átjött-e ez?
1: Hát talán azt érzem, hogy inkább egy kicsit egy része az embereknek, tehát az, hogy neki fogjon sütögetni barbecue-t, arra ez nem volt elég. Az, hogy megismerje, hogy egyáltalán létezik, és gondolom már hallottak sokan róla, de nem tudták azonosítani, nem tudták hova tenni magát a fogalmat, arra elég volt, arra jó volt a műsor, hogy ezt bemutattuk, és meglátták, hogy egyáltalán hogy néz ez ki, vagy micsoda is ez az egész. Az, hogy valaki neki fogjon, ahhoz több kell ettől. Úgy gondolom.
0: De
1: a műsor nem csak a barbecue-ról szólt, ugye bár ez csak egy eleme volt neki, és most is lesz neki egy eleme, ami barbecue-ról fog szólni, de mindenféle másítési módok is vannak benne.
0: No, a beszélgetés végére az utolsó kérdés, hogy mit vársz ettől az évattól, az új évattól?
1: Szerencsét. Azt kívánom, hogy megint legyen szerencsénk úgy az időjárással, úgy hogy a tervek azok megvalósuljanak, és ne kelljen a C-tervhez nyúlni, meg a D-tervhez nyúlni, hanem ugye mindig az A-terv a legjobb, és remélem, hogy zökkenőmentesen fog lezajlani ez a két hét forgatás. Aztán én ott meg fogok könnyebbülni, mert egy hosszú munka időnek a végére érek, mikor befejezzük, és akkor aztán átadom a stafétát nektek, hogy befejezzétek, és csináljatok belőle egy jó kis műsort, ugyanúgy, ahogy tavaly.
0: Így van, aztán jön majd az utómunka része, ami általában több hónapon keresztül szokott tartani. Igazából még nincs időpontja konkrétan, hogy a Grillbetyárok második évad, amikor fog adásba kerülni. Minden esetre én arra ösztönzöm a hallgatókat, hogy a Facebook oldalát a Grillbetyároknak lájkolják szépen, és akkor ott időbe fognak tájékozódni arról, hogy mikor kerül adásba a Grillbetyárok második évad. Én nagyon szépen köszönöm, Andor, hogy kapcsolhattunk téged. Jó munkát kívánok a folytatásban, meg szép napot. Aztán
1: Köszönöm szépen. Aztán
0: bő egy hét múlva szépen kitelepszünk, és együtt töltjük ott a két hetet a Grillbetyár jelöltekkel.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Szia.
2: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang,

0: Reklám következik.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk, minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára?
1: 551 045.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. Itt is vagyunk, kedves hallgató, 9:44 percen, és a Kriszta már nevet.
3: De ne arra, hogy igen, mert ugye el kell mondani, köszönöm, kedves hallgatókat, és mindenkit, Bea nagyon ideges, és azt hittem, hogy behagyta véletlenül.
2: Bea? Csak ennyit hallgatni, ennyit... beszélek, és hallgatsz, hogy...
3: Igen, és csak annyit láttam, hogy Viktor beadta már a pirosat, mondom, úristen, most lehet, hogy átfutott a másodperc tört rész alatt a fejembe az, hogy lehet, hogy hallották azt, hogy nyugi van, tehát a kedves hallgatók, és az a beának szól.
2: Krisztát be se kell konferálni, orosz Ildikó is közben megérkezett itt az üveg mögött, és azt mondom, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt a Kriszta, mert most hagyott azt, és akkor már itt is érkezett, és nevet egy jót. Na de várjunk, hát azért meg kell magyarázzuk, hogy itt miért vannak ketten most, itt van. Annus Beatrix, kedves kolléganőnk, már 1000 éve kolléganőnk vagy, és így most igaz. Először egyedül leszel a Mozaikba. Létezik?
4: Igen, múlt héten is így volt, de most talán kicsit még másabb.
2: Mert miért?
4: Hát múlt héten itt volt segítségemre, hogyha kell a szerkesztő társam, de ma nem akar megszólalni.
2: De most már akkor most teljesen egyedül leszel.
4: Igen.
2: Félsz?
4: Hát egy kicsit.
2: 10-ből?
4: 8-as.
2: 10-ből 8-as.
3: Jó lesz minden, nem kell aggódni.
2: Meg itt ez a szupervízor.
3: Igen, azt mondta, én szupervízornak apostrofálom magamat. Igen, a kontextusban.
2: Kriszta bejött, és azt mondta, hogy én leszek a szupervízor, és akkor itt fogsz jönni végig, azt nézed a Beatrixot.
3: Hát vagy itt bent, vagy ott kint. Tehát ahol most még per pillanat Ildikó
2: szerintem
3: ül.
2: Szerintem ne ülj bent, legyen mély víz a Beatrixnak, ott kint.
3: Én mondtam neki, de hát most kénytelen leszek itt hagyni, 10 órakor egyedül lesz rögtön, mert nekem egy fölvételem lesz. Tehát egy beszélgetés leszek,
2: nincs itt a szupervízor bármit fel lehet mondani.
3: Nem baj, akár. Nem leszek a másik szobában, úgyhogy...
2: Na és mit vársz a rádiózást egyébként?
4: Új kihívásokat.
2: Eddig végig tévés voltál, televízió, stand-up, segédszerkesztés, stb. Ez nagy váltás szerinted? Mit gondolsz, mesélj?

0: Szerintem igen. Szerintem igen.
1: És hogy érezted magad a múlt héten, amikor már egyedül vezetted a műsort?
0: Hát így pozitív izgalom volt. Kihívás és pozitív izgalom.
1: És mi a nehézség benne szerinted? A beszélni, vagy a beszélés, a beszélés, a beszélés, vagy a műsor összerakása?
0: Hát számomra talán az, hogy hogyan szakítsak félbe egy vendéget, hogy egy kicsit kifutnánk az időből. Úgyhogy ezt riporterként is mindig megszenvedtem, kellemetlennek éreztem, és akkor ezt most ettől egy kicsit tartok, de...
1: Na és mit szóltam akkor, mikor Suzi, ugye a főszerkesztő Suzi fölkért erre a lehetőségre?
0: Én már tavaly kértem valami újat, szerettem volna valami mást is kipróbálni itt a Médiaház házatáján, úgyhogy örömmel vágok bele ebbe a kihívásba.
1: Na, bravo, és akkor itt a lehetőség, hogy beszámolj róla, hogy mivel készültél a mai műsorra.
0: Hát programokkal készültünk, a Mozaikban lesz a téma lesz a belgrádi állatkertről, ugyanis nemrégiben májusban baby boom volt, sok kis állat született.
1: A belgrádi állatkertről baby boom?
0: Igen.
1: Hoppácska, állat születési bomba, nem
0: igen.
1: Semmi. Ki fogsz kapcsolsz ezzel kapcsolatban?
0: Igen, a biológusát az állatkertnek igen. Elmondja a nyári programokat, de a Palicsi Magyar Sokadalomra is ellátogatunk.
1: Na.
0: Ismertetik számunkra szervező Brazoszki Rolanda a program leírást és a hétvége programját Palicson, valamint a Városi Könyvtár Szecesszió világnapja alkalmából szervez egy programot a napokban, és ezzel kapcsolatban pedig az igazgatónőt fogom
1: Megbiztosítsuk a nézőket, hogy a rendőrinformációkat is nézed, mert az nagyon fontos, az nagyon szeretném.
0: Hát ha küldenek nekünk, akkor mindenképpen.
1: Hát meg a Viber csoportot kell bújni, ugye, bár meg határhelyzet is lesz valószínűleg, ugye?
0: Igen.
1: No, és egyébként hogy tervezed a szerkesztést, hogy saját neked érdek? Ugye a te világodtól nem áll távol az ezotéria például, hogy így gondoltál ilyeneket majd belevinni a műsorba?
0: Inkább természetes megoldásoknak nevezni, mint ezotériának. Lehet. Már volt a múlt héten egy
1: na,
0: ilyen.
1: Na, akkor már beiszer, akkor igazából
0: hát valahol lehet, igazából, de ez kapcsolódik így a bőrápolás kapcsán, a napfényvédelem ellen.
1: Babáló. És akkor Kriszta, te így veled
2: igen,
1: mi lesz?
2: Én most már szupervizor vagyok, ahogy mondtam.
1: De azért néha beülsz egy kicsit beszélni, nem?
2: Igen, nem beszélni, nem beszélni fogok, nem. Igen. Most engem nem hallanak majd ugye a kedves hallgatók, de viszont jövő héten már újból együtt leszünk,
1: hoppá.
2: Tehát olyan értelemben, hogy Beatrix-szel ketten fogjuk vezetni a műsort, hiszen ő még ugye nem vezette egyedül a 8-tól 2 óráig tartó nyári műsorrácsunkat, és jövő héten a Szabadkai Magyar Rádió átér a nyári műsorrácsa, és akkor újból ketten fogjuk vezetni a műsort egy-két napig, aztán viszont ő is abban a műsorsában
1: mély
2: is egyedül
1: vízbe
2: lesz.
1: Fog igen. Ugrani. Na, és apropó nyári műsorrács, ugye megszűnik a napindító most a 2-3 hónapra, úgyhogy én elbúcsúzok a kedves nézőktől, mert én majd szeptemberben fogok velük találkozni legközelebb, úgyhogy a könnyes búcsú
2: pillanatai jönnek. De látnak téged majd. Látnak,
1: meg hallhatnak, de napindítón belül most nem. Tehát vissza fogunk majd térni szépen szeptembertől, aztán lökjük a sódert szerintem szeptemberben, ugyanígy, ahogy elkezdtük, így szerdánként, én bízom benne. Annus Beatrix, drága kedves kolléganőnk, én nagyon sok sikert kívánok neked a rádiós karrierhez.
0: Köszönöm.
1: Nyomjad a beszédet, és minden rendben lesz, ne idegeskedj semmit. Ha hibázik az ember, akkor hibázik, és tovább kell menni, igazából ezen nem kell stresszelni. No, beszéljük át. Hát szerintem Orosz Ildikó ma azért egy elég tartalmas műsort összerakott. Tehát volt itt, nem tudom, 5-6 telefonos kapcsolás, 4-es stúdió vendég.
2: Mit szóval hozzá a nagy Viktor, én erre vagyok még kíváncsi.
1: Viktor az még csak bólogat. Nem tudta követni, hogy mit kell felvenni ismétlésre, de aztán végül aztán ő képbe került, ugye. Jó, Vitya egyébként mindig képbe van, nem bírtunk ma sem hibázni, kedves hallgatók, úgyhogy... Szerintem mindenképpen jók voltunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, szögezzük le, hogy ki volt önökkel, hát hallhatták Grande Vittorio, Grit Vitya, így szokt egyébként Kriszta nevezni Vittort.
2: Redfield, igen, a vámpír munkatársa, mindig sötétben ülott, igen. És a Szabó Tibivel így neveztük el. Ugye Tibi is ott van.
1: Tibor is itt van, nagyon sokan vannak itt az üveg mögött. Hát a mai műsor megálmodója Orosz Ildikó volt, én pedig Bálint Csaba vagyok és voltam is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Mozaikot Annus Beatrix vezeti, Kasszoli Violetta óránként megszakítja hírösszefoglalóval, majd egészen 16 óráig és este délután jön Manó Bá, lehet majd zenei kéréseket megfogalmazni felé, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy búcsúzzunk. Vigyázzanak magukra, minden jót kívánok a viszonthallásra!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méteres sáv szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladhatja a 35 millió dinárt. 135 millió dinárt. Néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. A fürdőidény előtti utolsó simításokat végzik Zentán. A Tisza hőmérséklete már meghaladja a 23 Celsius fokot, ezért egyre többen keresik fel a folyópartot. A zentai kékmedence június 19-én pénteken nyílik meg. A belépőjegy ára változatlan. A felnőttek 300, a gyerekek 250 dinárt fizetnek, a szezonbérlet pedig 4000 dinárba kerül. A tavaly bevezetett gyakorlatot folytatva idén is ingyenes bérletet kapnak a zentai általános iskolások. Nem hozott látványos Tisza virágzást a tegnapi nap Magyar-Kanizsán. Bár a Tisza vízhőmérséklete meghaladja 23 Celsius fokot és a folyón nyári vízállás tapasztalható, a kérészek csak nagyon kis számban jelentek meg. A következő napokban még erősödhet a jelenség, így továbbra is érdemes figyelemmel kísérni a Tisza part eseményeit. Szombattól újra közlekedik a Bár Szabadka Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én indul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyors vonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni.
5: Időjárás.
6: Szabadkán is környékén jelenleg 28 fok van, ma többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is lehet zivatar. Ugyanakkor meleg idő várható, 32 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban. Az éjszaka folyamán viszont valóban megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre lehűl a levegő.
7: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
8: A legjobb retro zenék társaságában.
9: A 107,1 MHz-en.
8: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
10: Biztonság, ami hosszú távra szól. A zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
11: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban. Időjárás.
0: Kultúra.
1: Határhelyzet.
0: Sport.
1: Közérdekű információ.
0: Közélet.
2: Részletről részletre.
0: Mozaik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-es frekvenciáján. A mikrofon mögött Annus Beatrix, míg a józanéről ezúttal Nagy Viktor gondoskodik. Ma június 10-e van, a Margitok és a Gréták ünneplik névnapjukat, ezúton is sok szeretettel köszöntjük őket innen a stúdióból. Azoknak pedig, akik ma ünneplik születésnapjukat, jó egészséget, sok örömet és számtalan szép pillanatot kívánunk. Most ismertetném a következő órákat. A következő órákban a Mozaikkal jelentkezünk egészen 14 óráig. Műsorunkban szó lesz a belgrádi állatkert nyári aktualitásairól és újdonságairól, valamint a Szabadkai Városi Könyvtár közelgő szecesszió világnapjához kapcsolódó programjáról is. Tartsanak velünk a délelőtt folyamán, és töltsük együtt a következő órákat itt, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Mozaik.
4: Maradjanak velünk az információk 107,1 MHz-es hullámhosszán.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: SMR.

0: Időjárás.
1: Közlekedés. A mindennapok hírei
0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Most a legfontosabb közérdekű információval jelentkezem. Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás ma Szabadkán a Futak utca 1-es és 7-es szám alatt, a Szőreg utca 19-től a 43-as szám közötti szakaszon, továbbá a 367-es szám alatt, valamint az Új utca 21-es szám alatt 9 és 12 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Apró hirdetések.
4: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
4: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet, tehát megismétlem még egyszer, 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket is. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as, illetve a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061-1-999-393, illetve 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
4: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
4: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garaguja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Az imént Real Thing slágerét hallhatták. A közlekedési információ következik. A rendőrség sebességellenőrzést végez a szabadkai sétaerdő közelében, valamint az egészségügyi középiskola környékén. Az arra közlekedő járművezetőket fokozott figyelemre és a sebességhatárok betartására kérik. Vigyázzanak magukra és egymásra is az utakon.

Hírek következnek Kaszoli Violetta szerkesztésében, a következő órában pedig a belgrádi állatkert nyári programjairól és aktualitásairól beszélgetünk. Az év eleje óta több kisállat is világra jött az állatkertben, köztük egy két pupú teveborjú és egy alpaka is. A részletekről Óvári Krisztiánt, az állatkert biológusát kérdezem majd. Maradjanak velünk a továbbiakban is!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Heves zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, amelyek jégesővel és viharos széllel is járhatnak. A jelenségek ma délutántól főként Szerbia hegyvidéki területein fordulhatnak elő. Az éjszaka folyamán Vajdaságban és az alsó Drina vidékén egy Magyarország és Horvátország felől érkező zivatarzóna okozhat újabb viharokat. Csütörtökön pedig Közép- és Dél-Szerbiában várhatók hasonló időjárási jelenségek. Az RHMZ szerint egyes térségekben narancssárga, máshol sárga riasztás van érvényben. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal számolnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Afrikai sertéspest is járványt regisztráltak Horvátországban az Eszék-Baranya megyében található Viljevó községben. A hatóságok a laboratóriumi megerősítés után azonnal megkezdték a védekezést. A szabályoknak megfelelően az érintett telepen mind a 62 sertést le kell ölni és biztonságosan megsemmisíteni. Jelenleg vizsgálják a fertőzés eredetét és a lehetséges terjedési láncokat. Nem hozott látványos tiszavirágzást a tegnapi nap Magyar-Kanizsán. Bár a Tisza vízhőmérséklete meghaladja a 23 Celsius fokot, és a folyó nyári vízállás tapasztalható, a kérészek csak nagyon kis számban jelentek meg. A következő napokban még erősödhet a jelenség, így továbbra is érdemes figyelemmel kísérni a Tiszapart eseményeit. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A montenegrói vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30,40 euró kell fizetni.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van. Vajdaságban ma többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is lehet zivatar. Az éjszaka folyamán viszont a meteorológusok szerint biztos megérkezik a rossz idő. Esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre lehűl a levegő.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Reklámot hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: A Mozaik második órájába léptünk, ahogy ígértük, a következő percekben a belgrádi állatkert aktualitásairól beszélgetünk. Az intézményben ugyanis mozgalmasan telnek a mindennapok, és a látogatók számára is számos érdekességeket tartogat a nyári időszak. Hogy mi minden történt az elmúlt hónapokban, és milyen programokkal várják az érdeklődőket, arról Óvári Krisztiánt, a belgrádi állatkert biológusát kérdezem, köszöntöm a Mozaikban.
4: Üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Az elmúlt időszakban több örömhírről is hallhattunk a belgrádi állatkert kapcsán. Hogyan telt az idei év első fel az állatkertben?
4: Hát, hogyha úgy nézzük, az az év, amelyik úgy kezdődik, hogy kis pelikán kell ki a tojásba január 1-ére, az azt jelenti, hogy egy nagyon érdekes évnek látunk ugye elő. És hát sok minden történt. A pelikánok azok nemrég most már olyan nagyok, hogy kis birtokokat ereszteni a látogatók elé. Másrészt, ami az érdekesség úgy szintén a medvéket illeti, nemrégiben hoztunk 3 gyönyörűséges medvét a Veresegyházi állatkertből, és valójában medve otthonról, és hát ők vannak most a bemutatóban, nagyon sok érdekességet csinálnak, fára másznak, bukventeznek, úszkálnak, nagyon használják a kifutót, sőt, mitől szeretnek ásni, úgyhogy ilyenkor a csapatnak egy kicsikét a borsot törnek az orrára, úgymond, mert hát aztán ezt ki is kell takarítani, a mackók jól érzik magukat, és ez valahogy a legfontosabb az egészben.
3: Ez lett volna kérdésem, hogy hogyan fogadta őket a közönség, a látogatók?
4: Ilyen medvéket nem lehet nem szeretni, igaz, hogy érdekes nevük van, mert hát Jagoda, Visnya, és most nem jut eszembe a harmadik medvét, hirtelnyiben mondtam, de minden dunya, és hát ez a 3 matkó, szóval egyhogy relatív fiatalok, mert hát mindössze 8 évesek még, de 3 nővér együtt nőtt fel, úgyhogy lényegében véve nagyon szeretik egymást, nagyon kötődnek egymáshoz, és hát természetesen, amikor 3-asban vannak, akkor felfedezik a területet, és akkor csintalankodnak is, meg mindent csinálnak, úgyhogy a látogatók nagyon szeretik náluk. Ha valami egy biztos a medve kifutóban nem látunk, mint más állatkert, egy macit, aki hűsöl a hidegbe, hanem mindig történik valami, hanem más nem zavargásszák egymást, bukvencéznek, birkóznak, abszolút a medencét használják, nem muszáj volt kitakarítani a medencét, mert csupa medveszőr megindult ugyanis a vedlés ideje, és akkor most váltsák le a téli szőrt, ez a szép gyönyörűséges nyárira. Úgyhogy van mit csinálni, velük van foglalkozás minden irányba.
3: Ilyen akkor kihívásokkal jár ezeknek a jövevényeknek a gondozása, igen. És plusz munkával.
4: Hát nem, ez nem olyan fajta kihívás, hogy most valakinek valami is nehezire esne, ugyanis gyönyörűséges állatok is szeressük őket. Azon kívül más egy érdekességek is történtek, tehát teveszületét, ugye, ami úgy szintén érdekes volt, mert nagy péntékre a látogatók előtt ellett le a teve nőstényünk.
3: Ez egy ritka pillanat, hát, csodálatos lehetőség a látogatóknak.
4: Igen, Júlia, aki Szegedről érkezett, gyönyörűséges anyuka, ez volt az első picinje, nagyon nem tudtuk, hogy bírjuk majd várni a dolgokat, mi lesz, hogy lesz, de végül is nagyon jól feltalálta magát. Picúr gyönyörűen nődögél itt az állatkertben, mindannyian nagyon szeressük, úgyhogy más érdekesség is történtek időközben, úgyhogy lényegében véve itt nagyban zajlik az élet.
3: Várható-e még a közeljövőben egyébként állatszaporulat?
4: Mindenből. Ebben a pillanatban mi most nagyon aktuális, végre befejezzük a gyűrűsfarkú makiknak a szigetét, és hát most már 13-ra gyarapodott a csoport, mert ilyen 3 bébi is van a gyűrűsfarkú makiknál. Azon kívül a pelikánok is kikerültek a tóra, és most ezt az afrikai kifutót rendezzük, mert egy csomó érdekesség majd jön még oda. De amire nagyon-nagyon készülünk, az elkövetkező hetekben végre valahára meg kell, hogy érkezzenek a fókák. Úgyhogy 4 darab füles fóka érkezik majd Dél-Afrikából, úgyhogy ez érdekes lesz.
3: Igazán messziről jönnek majd ezek a fókák.
4: Igen, 3 nőstény és egy hím, hát messziről jönnek, de majd megtanulják a nyelvet is, meg mindent, úgyhogy érdekes kihívás lesz mindenki számára egy az elejében, de végül is a fókák nagyon intelligens állatok, úgyhogy nagyon sok mindent fognak megtanulni nagyon rövid időn belül. Ilyenkor fontos azt is mondani, hogy a fóka tréningek nem arra alapszanak, hogy most próbálunk cirkuszi mutatványokat csinálni velük, hanem egy pont arra, hogy az állatot most könnyen bírja őket megkezelíteni, és hát kezelni is bírja őket egyszerűen, úgyhogy ezért fontos ez az egész fóka bemutatónak a része, amelyben mi egy kicsikét a fókákkal játszunk, és hát ők meghálálják azt a játékot mindenféleképp.
3: Mondhatjuk, hogy beköszöntött, vagy beköszönt már a nyár, ilyenkor sok család keresi fel az állatkertet. Egyébként még milyen további programokkal, látnivalókkal és újdonságokkal várják az idén a látogatókat a szezonban?
4: Hát lényegében az állatkert idén 90 éves, úgyhogy sok minden lesz még majd a tapétán, ugye gyönyörűséges programok, mert sok mindent csinálunk a gyerekekkel is, az egyetemistákkal is. Különböző túrákat szervezünk, különböző csoportokkal. Úgyhogy mindig van valami érdekesség, amiért érdemes figyelni az állatkertnek a honlapját, ahol nyugodtan meg tudják találni ezeket az újdonságokat, meg érdekességeket. Sok mindent még nem akarunk felfedni, mert nagyba készülünk, de a fókák után lesznek még majd érdekességek, mert idén próbálunk olyan állatkákat szervezni az állatkertbe, amiket még nem tartottunk, úgyhogy ez a közönség számára is nagyon érdekes lesz.
3: Ön biológusként mit tapasztal, mennyire érdeklődnek a gyerekek és a fiatalok az állatvilág iránt? Mennyire intenzíven látogatják az állatkertet?
4: Egyszerűen érdekes, a fölmérések alapján valójában a gyerekek számára ezek a digitális dolgok nem annyira érdekesek, mint nekünk. Mondhatom azt az öregebbeknek, felnőtteknek, mert hát a gyerekek számára az a digitális világ az egyszerűen ott van a felnövés folyamatán, és őnekük ez a direkt kontaktus, ez a direkt megközelítés, ami az állatokat, illetve az élő állatokat sokkal érdekesebb. Úgyhogy vannak olyan állatkák itt az állatkertben, akik bemutató állatnak vannak készítve, akik kézileg voltak nevelve, akik nem félnek az embertől, és akkor ilyen helyekre a diákcsoportokat is bevérjük vezetni egy ilyen közvetlen élmény, ami számukra van, de viszont ez egy nagyon jó dolog, mert így valójában sikerül valahogy megint őket visszahozni arra az empátiára, kritikus gondolkodásra, absztrakt gondolkodásra, sok minden másra.
3: Amelyre nagy szükség.
4: És olyan szempontból végül is nagyon érdekes akkor a dolog, mert akkor diákok tényleg ott vannak, és akkor tényleg akarják tanulni, látni, érzékelni a dolgokat, és akkor sokkal érdekesebb. Mindez a klasszikus iskolai ex-katedra, ahol a tanítónéni elmondja a tanulnivalót, ők meg próbálják majd ezt, tehát nem, hogy hívják onni.
3: Végezetül még mondjuk el a gyakorlati tudnivalókat. Mikor tart nyitva a belgrádi állatkert a nyári időszakban, mennyibe kerülnek a belépőjegyek, és mit érdemes tudniuk azoknak, akik a közeljövőben szeretnének ellátogatni? Vannak ilyen etetési lehetőségek, vagy valami?
4: Igen, ami az állatkertet illeti, hát mint minden reggel 9-kor tárjuk a kapuinkat a látogatók számára. Úgyhogy attól függetlenül, hogy milyen nap van a kalendáriumban, mi 9-kor kinyitunk. Ugyanis tudják, hogy van az, mink reggel 7-kor bejövünk megetetni az állatokat, és ha már megetettük őket, akkor nem nehéz kinyitni a kaput 9-kor. A nap folyamán pingvinetetés az általában 11 órakor szokott lenni, fókák majd most még után megérkeznek, 12-kor lesz a bemutatójuk. És csomó más dolog is lesz, azt mondjuk természetesen mind idővel közöljük. Ami a zárást illeti, fontos tudni, hogy az állatkert 8-kor csuk. De én mindig azt mondom, ne várjuk meg a csukást, jöjjenek be bárjön 5 óráig, hogy akkor körbe bírják sétálni az állatkertet és látni mindent, mert hát 7 óra után már az állatok lassan nyugóra készülnek, és akkor olyankor nem igazándiból érdekes az állatkert. Az állatkert az legérdekesebb reggel, korán, hogyha valaki 9 óra tájt jön az állatkertbe, akkor sok mindent bírt látni, és akkor az gyönyörűségén szem néz ki, és nagyon-nagyon hálás. Pláne munkanapokon, hát hétvégéken mindig nagy a bolondokháza, sok ember jön, sok minden történik, és hát a munkanapok azok mindig nyugisabbak. Munkanapon délelőtt bejönni, még az állatápolókkal is elbűnök csevegni, esetleg pár érdekességet hallgatni, hallani, látni, az úgy nagyon megéri.
3: Mondjuk még el, hogy mennyi a belépőjegy ára?
4: Ami a belépőket illeti, 700 dinár a felnőttekre, 500 dinár a gyermekekre, de viszont ha csoportosan jönnek, 20 fő az egy csoport, akkor valójában sokkal kedvezményesebben bírnak jegyet váltani a látogatók. De most természetesen még ott a helyszínben is megbírják kérdezni, hogy mi az, ami esetleg még bírnak valamilyen kedvezményt kapni, mert mondjuk az egyetemisták számára hétfő, szerda és pénteki ingyenes a belépő, úgyhogy mindig van ilyen valami, ami érdekesség van, megéri megkérdezni a pénztáron.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést és az értékes információkat. Reméljük, hogy minél többen felkeresik majd a belgrádi állatkertet, és személyesen is találkozhatnak majd az új állatokkal.
4: Én is örülök, és köszönöm, hogy beszélgethettünk. Viszont hallásra!

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Dőljön hátra a karosszékébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?
2: Közlekedési információval kezdünk. A rendőrség sebességellenőrzést végez a Szabadkai Zsinagóga környékén is, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelem ajánlott. Emellett baleset történt Nagyfény közelében az Európetrol benzinkút környékén, így azon a szakaszon lassabb haladásra és esetleges torlódásra is számítani lehet. Most pedig nézzük az időjárást. Ma még igazi nyári melegre számíthatunk, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, az UV-index pedig eléri a 7-es, 8-as értéket, ezért a déli órákban érdemes fokozottan védekezni a napsugárzás ellen. A nap folyamán azonban jelentős változás közeledik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki Szerbia területére a várható heves zivatarok miatt. Az éjszakai órákban egy hideg front érkezik, amely erős szél és intenzív csapadék helyenként villámással kísért viharok is kísérhetik. Érdemes figyelemmel kísérni a friss előrejelzéseket és körültekintően tervezni az esti programokat.

határhelyzettel jelentkezem. A kisebb határátkelőkön jelenleg 7-től 10 perces várakozásra kell számítani, Magyarország irányába Horgos 2 Röszke 2 határátkelőnél 30-40 percet is igénybe vehet az átkelés, míg Szerbiába visszafelé a Border Watcher alkalmazás adatai szerint a forgalom folyamatos, csupán néhány perces várakozásra kell számítani. Az aktuális határhelyzetről a Border Watcher alkalmazás segítségével is tájékozódhatnak, de érdemes figyelemmel kísérni a határfigyelő Facebook csoportok bejegyzéseit is, ahol az utazók folyamatosan megosztják tapasztalataikat.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Hamarosan a déli híradó következik, majd a megszokott tartalmakkal térünk vissza. Ezt követően pedig a Palicsi Magyar Sokadalom idei program kínálatáról is hallhatnak. Vendégünk Brezovszky Roland szervező lesz, aki elárulja, milyen élményekkel várják a látogatókat a hétvégén Palicson. Hallgassanak minket a folytatásban is.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Elindult az árpa betakarítása Magyar-Kanizsa határában is. Alacsonyabb lehet a búzatermés Bánátban. Szombaton nyílik meg a sétaerdei medence Szabadkán, és még mindig várják a kérészek főrajzását a Tiszán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket. Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mása hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Fejős Ornella tudósít.
2: Medárd napján kezdődött az aratás Magyar-Kanizsa községben. Mivel nem volt egységes a kelés, és az elmúlt hónapokban csapadékot sem kaptak egyformán az árpa parcellák, így elsőként ott kezdték meg a betakarítást, ahol gyengébben alakult a fejlődés, ami miatt korábban következett be az érés. Bata Erzsébetet, a magyar-kanizsai gazdakör elnökét hallják.
3: Volt, aki megkezdte a parcellát és abba hagyta, mert azért még puha, tehát kevés olyan tábla van, amit már lehetett. Ha így folytatódna a hőmérsékleti viszonyok, ilyen magasak maradnának, pár nap múlva jó zömébe menne az aratás.
2: Az aromi felvásárló cégbe megérkeztek az első kocsi árpával. Vajda Bernárd felvásárló és egyben kombájnista elmondta, elsőként az Ustorka közelében lévő parcellákat kezdték elvágni, ugyanis ezen a részen nagyon kevés és csapadékot kapott a növény. Hozzátette, az első mérések nem rosszak, 30 mázsa körüli holdankénti termést mutatnak. A minőség sem rossz, a hektósúlya 65-ön felül van, ami a száraz idő ellenére kimagaslóan jó.
4: Egy átlagos termésnek számít, mert ugye már még hozzászoktunk a 35-40 mázsához, ahhoz képest ez a 10-20%-kal való visszább esés nem olyan katasztrofális, ha alapú vesszük azt, hogy milyen száraz ősszel vetettünk, aztán volt téli csapadékunk, ami segített, amit segített, viszont nagyon száraz tavaszt kaptunk, különösképpen az az ustorkai régió, úgyhogy mindent összevetve elégedettek lehetünk.
2: A felvásárló szerint a számok várhatóan növekedni fognak, hiszen a jobb állapotban lévő parcellatáblákon ennél nagyobb lehet a hozam. A felvásárlási ár most 18 dinár. Bata Erzsébet, a Magyar-Kanizsai Gazdakör elnöke.
3: Ez sem elegendő, hogyha azt veszük, hogy mekkorák voltak a befektetési költségek. Tehát itt megjegyzendő az is, hogy amennyiben rekordtermést takarítanának be az emberek, még akkor is vesztességben lennének, mert az input anyagok rendkívül ilyen megdrágultak.
2: Az árpa betakarítását követően a búza kombájnozása kezdődik majd el. Ebben is nagy kárt okozott a tavaszi szárazság és a májusi fagy. Egyelőre nem tudják megmondani, mekkora és milyen lesz a hozam.
1: Bánátban a csapadékhiány és a májusi fagyok negatív hatással vannak az idei búzatermésre. A tavainál alacsonyabb hozamot jósolnak. Biztató viszont, hogy az őszi árpa betakarítása már elkezdődött, és hogy a hektáronkénti átlaghozam 7 tonna körül alakul. Hangzott el a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat mintaparcellái megtartott találkozón. Kecskés István és Annus Beatrix riportja.
5: A nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat Zlatica település közelében 90 hektár állami földet munkál meg, ezek a parcellák mint a gazdaságok. György Sztojákovics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója. Azért vagyunk itt, hogy összehasonlítsuk, megnézzük, értékeljük, hogy milyenek is valójában a parcellák, hogy tapasztalatokat cseréljünk a gazdákkal, a mezőgazdasági termelőinkkel, valamint a magházak képviselőivel, ahol nagyjából láthatjuk, milyen terméshozamok várnak ránk, és milyen évünk lesz. A szárazság okozta gyenge kukoricahozam miatt a termelők egyre több kalászost, illetve olajrepcét vetnek, mert ezek a kultúrák jobban viselik a csapadékhiányt. Közép-Bánátban ősszel 57 ezer hektáron vetettek búzát. Snezana Paradjenovic, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Ami az őszi kalászosokat illeti Közép-Bánát területén, elmondhatjuk, hogy az állapotuk különböző. A helyzet településenként és a termelők által ebben az évben hozott általános agrotechnikai intézkedésektől függően eltérő. Biztosan állíthatjuk, hogy bizonyos százalékban a termés csökkenés minden parcellán tükröződni fog, elsősorban az áprilisi kevés csapadék miatt. A búza aratása Bánátban 10 nap múlva kezdődhet, míg az őszi árpa betakarítása már elkezdődött. Zorica Rajácsics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Úgy gondolom, hogy ez az év sok korábbi évhez hasonlóan az árpa jegyében telik majd. Itt jó árpahozamra számítunk. A betakarítás tegnap előtt kezdődött ezekben a napokban, a középbánáti régióban, és hektáronként 7 tonna hozamot regisztráltak. A tartományi mezőgazdasági titkárság továbbra is támogatja az öntözőrendszerek beszerzését. Petár Szamolovac, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes. Nem volt elég nedvesség a talajban, késett a csapadék, és a gazdák már egyes helyeken kénytelenek voltak a búzát is öntözni, ami ritkaságnak számít. Idén erre a célra 480 milliót biztosítottunk. A beérkező pályázatok feldolgozása folyamatban van. Körülbelül egy hónap múlva várható döntés a mezőgazdasági termelőink számára, hogy megkezdhessék beruházásaik megvalósítását. A mintaparcellák megtekintése mellett bemutatták a mezőgazdaságban egyre inkább használatos dróntechnikát is.
1: Pár nap múlva megkezdődik a strandszezon Szabadkán. A Sétaerdei medence június 13-án délben nyílik meg a fürdőzők számára, ahol felújított komplexum várja az odalátogatókat. Vajtai Viktóriát hallják.
2: A város idén is jelentős pénzösszeget fordít arra, hogy a lakosok élvezhessék a Sétaerdei medence kínálatát a nyári hőségben, nyilatkozta Tóth Róbert, a Városi Tanács kommunális ügyekkel megbízott tagja.
0: Szabadka város költségvetés belbele az évre is elő van látva 208 millió dinár, ez a stadion közvállalat működésére van. A stadion közvállalat 7 objektumot működtet, amelyben ugye a polgárok használják, és több mint 150 sportklub helyezkedik el.
2: A téli időszakban sem állt meg az élet a Sétaerdei komplexumban. Az olimpiai medencében lecserélték a csőrendszert, felújították a medencéket és a csúszdákat, valamint egy új tűzvédelmi rendszerrel is bővült a közkedvelt pihenőhely. Dimitrioszki Tamara, stadion kommunális közvállalat igazgatója.
6: A Sétaerde nyitott medence a hét minden napján nyitva fogja tartani a kapuit, és hétköznapokon 6:30, illetve 11 és 18 óra között, hétvégeken pedig 6:30, illetve 11 és 19 óra között fogjuk fogadni a látogatókat. Itt kivételt képez a hétfői nap, amikor is technikai napot tartunk a Sétaerde nyitott medencén, ezen a napon 12 órától fogadjuk a vendégeket.
2: Idén a felnőtt napi egy 320 dinárba kerül, a gyermekjegy ára 190 dinár, azonban 5 éves korig a belépés ingyenes. A nyugdíjas kártyával rendelkezők pedig szintén ingyenesen használhatják a medencét reggel 6:30 között. Dimitrioszki Tamara hangsúlyozta, hogy bíznak abban, hogy az idei év is sok élményt fog biztosítani az ide látogatóknak.
1: Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni. Bár minden természeti feltétel adott a tiszavirágzás kibontakozásához, a vártnál jóval szerényebb látvány fogadta tegnap kora este az érdeklődőket a Tisza magyar kanizsai szakaszán. A szakértők szerint azonban még korán sem ért véget a különleges természeti jelenség időszaka. A következő napok még tartogathatnak meglepetéseket. Korom Sarolta tudósít.
7: A kedvező körülmények ellenére ezúttal elmaradt a látványos tiszavirágzás a Tisza magyar kanizsai szakaszán. Ennek ellenére sokan kilátogattak a folyópartra, abban a reményben, hogy szemtanúi lehetnek a kérészek rövid életű násztáncának. Voltak, akik a partról figyelték a vizet, mások pedig hajóra szállva próbálták közelebbről megélni az egyedülálló természeti jelenséget. Jakab Otília.
8: Úgy értesültünk, hogy mai nap lesz talán a Tisza virágzás, és akkor a kolléganőimmel eljöttünk, ők is szintén nyugdíjba vannak, Szabadkáról, meg Kanizsáról, és akkor én voltam tavaly is, nagyon szép volt.
7: A folyó vízhőmérséklete meghaladja 23 Celsius fokot, a vízállás pedig a nyári időszakra jellemző szinten van. Ezek a feltételek általában ideálisak a lárvák előbújásához és a tömeges rajzáshoz. Ennek ellenére ezúttal csak elvétve lehetett tiszavirágokat látni a vízfelszín felett. Sarnyai Csaba, magyar kanizsai hajós kapitány.
9: Meleg a vízállás, nyári vízállás, tehát nem is, nincs is semmiféle vízmozgás, még félmétás, ami esetleg befolyásolná a tiszavirágzást, tehát minden úgy kerek, ahogy van, úgyhogy várjuk a félrajzásokat.
7: A szakértők szerint a tiszavirágzás pontos időzítését több tényező is befolyásolhatja. A szél, a légnyomás változása vagy az előző napok időjárása egyaránt hatással lehet a rajzás intenzitására. A jelenség ezért nehezen kiszámítható, és akár egyik napról a másikra is felerősödhet. A következő estig így még tartogathatnak látványos pillanatokat a Tisza parton.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Utána nézzünk, hogyan áll jelenleg a NISZ ügye. A Bella Italia hangverseny volt a zsinagógában. Jönnek a részletek. Alig, hogy új határidőt határozott meg az OFFAC a NISZ felvásárlásával kapcsolatban, az energetikai szakértők már is újabb hosszabbításról beszélnek. Az amerikai hatóság június 16-áig adott időt a MOL-nak, hogy rendezze a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalat megvásárlásával kapcsolatban. Az idő ismét fogy, előrelépés pedig nincs. Vajon az utolsó simításokat végzik, vagy egy új forgatókönyv lehet a küszöbön? Sós Georgina nézett utána az ügynek.
10: A szerbiai kőolajipari vállalat körüli húzavona 2025 elején kezdődött, amikor a NIST, mint a Gazprom nyelvt leányvállalatát felvették az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Államok az orosz tőke teljes kivonását követelte, a lehetséges vevők közül pedig idővel a magyarországi MOL lett a legkomolyabb. A magyar és a szerb fél idén januárban írt alá szándéknyilatkozatot a felvásárlásról, azóta tart a véglegesítés folyamata. A MOL szombati közleménye biztató. Azt írják, a tárgyalások jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Szerbiai energetikai szakértők azonban kevésbé derülátók. Veiko Miuskovics közgazdász szerint az, hogy az OFAC újabb néhány nappal meghosszabbította a tárgyalások befejezésének határidejét, kétféleképpen is értelmezhető. Egyrészt lehet egy jel arra, hogy ez a befejező fázis a tárgyalásoknak, másrészt annak is lehet a jele, hogy az amerikai fél kezdi elveszíteni a türelmét, és azt várja, hogy befejezzék ezt a munkát. Azzal kapcsolatban, hogy mi okozhat esetlegesen fennakadást a tárgyalásokban, több elmélet is létezik. Vladimir Vászics pénzügyi tanácsadó szerint a pancsovai finomító a gond, aminek működése Szerbia számára gazdasági és politikai szempontból is létfontosságú. Magyarország számára azonban gyakorlatilag felesleges. Tudjuk, hogy a MOL-nak vannak saját feldolgozó kapacitásai. Egy Horvátországban, egy Szlovákiában, a harmadik természetesen Magyarországon. Ez lenne a negyedik. De van-e értelme 4 feldolgozót működtetni ebben a régióban? Ez a kérdés. A szerbiai kőolajipari vállalat jövője nem csak gazdasági, hanem politikai kérdés is, mert nem mindegy, kinek a kezébe kerül az orosz tulajdon. Jelica Putnikovics energetikai szakértő szerint ezek a politikai folyamatok azok, amik az újabb és újabb halasztást eredményezik. Hogy a D-nap június 16-a lenne? Meglátjuk. Azt gondolom nem, mert ez egy olyan játék, ami nem csak a NISZ körül forog. A NISZ domináns szerepet tölt be Szerbia kőolajtermékpiacán, benzinkút hálózata pedig a szomszédos balkáni államokban is jelen van összesen több mint 400 töltőállomással. Magyarországi szakértők szerint a NISZ felvásárlása akár az évszázad üzlete is lehet a MOL-nak. Egy sikeres ügylet esetén ugyanis Szlovákiától az adriai régióig döntő befolyást szerez az ágazatban.
1: Több mint 7000 fiatal élt a szerb állam kedvezményes lakáshitel programjának lehetőségével. A nagy érdeklődés miatt a kormány újabb 300 millió euróval bővítette a garancia rendszert, így a program teljes kerete már eléri a 900 millió eurót. A program élénkítette az építőipart és az ingatlan piacot is, ezért döntöttek a keretnövelése mellett. Rózsa Krisztina összeállítása.
11: A szerbiai fiatalok körében továbbra is népszerű az államilag támogatott lakáshitelprogram. A 20 és 35 év közötti igénylők akár 100 ezer eurós hitelt is felvehetnek első ingatlanuk megvásárlására. A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy az önerő mindössze 1%. A program sikerét jól mutatja, hogy eddig több mint 7000 fiatal élt a lehetőséggel. A kormány szerint a kedvező feltételek sokak számára teszik elérhetővé az első saját otthont. Szügyi Rezső ingatlanügynök szerint jó, ha a fiatalok élnek ezzel a lehetőséggel, viszont azt is hozzátette, hogy az új lakásoknál problémásabb a helyzet.
12: Amikor beindult valójában igazándiból itt a vásárlási igény az új lakásokra, az állami támogatású lakáshitelen keresztül, akkor szembesültek, hogy valójában nem lehet új lakást vásárolni, most itt a hátunk mögött is, ugye itt épül egy épület. Mondjuk ez a jövő év végére ez az épület befejeződik, de addigra itt minden lakás el fog kelni. Na most ahhoz, hogy ez a lakás bejegyzésre kerüljön, még körülbelül egy, másfél, két év eltelik, mire az adminisztráción keresztül esik, megtörténik az albetétesítés, minden lakásnak meg lesz a tulajdonosa, addigra itt egyetlen egy fiatal nem fog lehetőséget kapni arra, hogy ő ezt megvegye.
11: Sinisa Máli pénzügyminiszter a napokban hangsúlyozta, hogy a program iránt már a kezdetektől rendkívül nagy volt az érdeklődés, ezért döntöttek a keret növelése mellett, hogy még több fiatal részesülhessen a támogatásból. Először is ez nagyon jó hír, nagyon jó program, ez 1%-os kamat. Ha megnézzük, mekkorák a lakáshitelek kamatai, ha megnézzük, mennyire megugrott a tőke ára az infláció miatt, és minden egyéb, valamint a globális kihívások miatt, akkor ez egyszerűen egy olyan ajánlat, amit nem lehet visszautasítani. Örülök annak is, hogy a kereset kezdetben rendkívül nagy volt, vagyis sok fiatal jelentkezett. A hitel első 6 évében a kamat rögzített 1,5%-os, az ügyfelek pedig a teljes kamattehernek csak egy részét fizetik. Emellett a költségvetésből havonta 124 euró támogatást nyújtanak minden kedvezményezett számára az első 6 év során. Fontos azonban leszögezni, hogy az említett 6 év lejárta után magasabb, körülbelül 4%-os lesz a kamatteher, így a törlesztő részlet is nő.
1: A zene szerelmeseit egy rendkívüli koncertélmény várta a Szabadkai zsinagógában. A Bella Italia című hangversenyen a müncheni zsidókamara zenekar lépett fel. Az együttest több mint 20 országból érkező zenészek alkotják. Halász Zoltán riportja.
13: A Szabadkai zsinagóga csodálatos hangulatot adott ennek az eseménynek, mondta Kovács Róbert, a Szabadkai zsidó hitközség iroda vezetője.
14: A hangulat az egy nagyon érdekes koncertet vár, tehát aki ma eljött ide, egy zsidó-olasz élménybe lesz része. Ez a koncert, ez már érik néhány éve, és nagyon örülünk, hogy a partnereink, a művészek Münchenből, tehát a müncheni zsidó kamarazenekarnak sikerült végül eljönnie ide Szabadkára.
13: A közönség a reneszánsztól a 20. századig ívelő zenei utazáson vehetett részt több különleges korszakban is alkotó zeneszerzők művein keresztül. Galgóci Sándor, koncertmester.
15: Mendezón Lidone Vorte, ez kamarazenekarunkra átért verzió, tulajdonképpen, ahol fúvósok és vonósok vannak. Van egy fantasztikus énekesünk, Hen Reis, akivel már többször dolgoztunk együtt, lemezeket is készítettünk, úgyhogy a program címe Jüdisches Italien, tehát zsidó Olaszország, tehát ebben benne vannak nagyon szép áriák, nagyon szép dalok, Fanny Henseltől, Mendezón testvérétől is, úgyhogy egy nagyon színes a program.
13: A müncheni zsidó kamarazenekar alapítóigazgatója, Grossmann Júlia elmondta, hogy a rendezvény egy érdekes szállal jött létre, ugyanis a zenekar egyik szabadkai származású tagja, Zeke Anita hozta össze a szervezőket, így valósulhatott meg a koncert.
16: A hitközséggel, főleg Kovács Róberttel egy fantasztikus, jó együttműködésünk volt. Mi nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha sok ember jön, és ő ezt megígérte, és itt talán hallani, hogy a zsinagóga tele van, és ez nekem, mint egy magyar zsidónak nagyon-nagyon sokat jelent.
13: A zsidó olasz kultúrát megzenésítő zenekar produkciójára sokan voltak kíváncsiak, hiszen a formáció kortárs zsidó hangként a hangzás és az élmény révén kelti életre a közösség kultúráját.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, Vajdaságban ma már délután is több helyen megnövekedhet a felhőzet. Az éjszaka folyamán a meteorológusok szerint pedig biztos, hogy megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, csütörtökre lehűl a levegő.
17: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
18: Mihászhoz visszük a híreket.
19: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
18: Reklám következik.
20: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Reklámot hallottak.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 10-én a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 97 para, 1 svájci frank 127 dinár 16 para, 1 angol font 136 dinár, az amerikai dollár középértéke pedig 111 dinár 63 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! Rádiózzon velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
4: A folytatásban a Pannon Televízió műsor ajánlójával jelent
1: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! Rádiózzon velünk!

majd 18 óra 10 perctől a híradót követően 18 óra 10 perctől közügyek hírháttér műsorunk. Majd Szubjektív és Kalamár is, 19.30-tól Délbánát ízei, majd 8 órától a híradó, folytatásban pedig Jóformában egészségügyi magazin műsorunk. Az aktuális hír összefoglalót követően két közelgő kulturális programra is felhívjuk a figyelmüket a következő órában. Az óra első felében a június 13-án és 14-én megrendezésre kerülő palicsi magyar sokadalomról beszélgetünk, majd a Szabadkai Városi Könyvtár Szecesszió világnapjához kapcsolódó programját is bemutatjuk. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta.
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallott.

0: Reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. 27 éve ezen a napon fejezte be a NATO Jugoszlávia bombázását. 1999. június 10-én Javier Solana akkori főtitkár parancsára hallgattak el a fegyverek, miután a szemben álló felek aláírták a kumanovói katonai műszaki megállapodást. A 78 napig tartó hadművelet hivatalosan június 20-án zárult le, amikor jugoszláv katonai és rendőri erők teljesen kivonultak Koszovó területéről. Ezzel párhuzamosan az ENSZ biztonsági tanácsának határozata alapján megkezdődött a NATO vezetett nemzetközi békefenntartó haderő a KFOR bevonulása a tartományba. Június 10-én, azaz ma a szecesszió világnapját ünnepeljük, amelynek középpontjában a szecessziós művészet és építészet öröksége áll. Ezen a napon Lechner Ödönre is emlékezünk, aki a magyar szecessziós építészet úttörője volt. Munkáiban a magyar népi díszítő elemeket és a modern építészet formáit ötvözte. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesült támogatásban, amelyek összege az egyesület létszámától és tevékenységi körétől függően 50 ezer és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal számolnak a gazdák, míg Dél-Bánátban a termelők szerint sokkal jobb a helyzet. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár.
6: Időjárás.
7: Szabadkán is környékén jelenleg 31 fok van, Vajdaságban már a délután folyamán is több helyen megnövekedhet a felhőzet. Az éjszaka folyamán viszont a meteorológusok szerint biztos megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, csütörtökre lehűl a levegő.
8: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
9: Friss hírek minden órában.
10: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: A Mozaik utolsó órájában a közelgő 13. palicsi magyar sokadalomról beszélgetünk. Az előttünk álló hétvégén ismét a népzene, a néptánc és a közösségi élmények kerülnek a középpontba a palicsi nyári színpadon. A részletekről Brezovszky Roland szervezőt kérdezem, üdvözlöm a műsorban.
4: Tisztelettel köszöntelek, jó napot kívánok!
3: Június 13-án és 14-én ismét megrendezik a palicsi magyar sokadalmat. Mit tartogat az idei rendezvény a látogatók számára, és miben lesz más, vagy különleges az idei program az előző évekhez képest?
4: Hát valódi értékek halmaza van, és a népművészeti értékeket szeretném most kidomborítani. Az elmúlt két hétben is, itt ebben a térségünkben, illetve hát most Palicson, most hétvégén is. Ez a gyönyörű épített örökségünk és a hagyományunk, ami népművészeti hagyományunk, és de mondhatjuk a zenénket is, és a kézművességünket is, meg egyáltalán magyar értékek felvonultatása itt megtörténik Palicson a nyári színpadon és a tóparton. Úgyhogy 13. alkalommal kerül megrendezésre a palicsi magyar sokadalom. Szombati napon egy valódi kuriózum lesz. Bemutatkozik az a fiatal, tehetségekből álló együttes, akik Békéscsabáról érkeznek. Nagyon érdekes az a dolog benne, hogy fantasztikus fiatalok és a tehetségüket tényleg ebbe az irányba fordították. Tényleg mindenkit arra ösztönzök, hogy jöjjenek és nézzék meg, hogy ezt hogyan kell valóban csinálni. Néptáncos előadást fognak tőlük látni, fantasztikus koreográfiákkal.
3: Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy a Kárpát-medence több tájáról érkeznek fellépők, és milyen előadásokat vagy különleges vendégeket ismerhet majd meg a közönség.
4: Igen, igen, igen. És ugyanúgy aztán a következőkben a Duhaj zenekar is egy fantasztikus népzenei programmal fog előrukkolni.
3: És lemezbemutatóval is készül.
4: Így van, lemezbemutató lesz, ez egy nagy premier. Annyit elárulhatok, hogy 16-an működnek közre ebben a lemezbemutató. A Kárpát-medence több tájegységéről fognak zenét játszani, és nem csak magyar, hanem megszólaltatnak szlovákot, románt is, és falusi cigányzenét, úgyhogy ez nagyon izgalmasnak tűnik. Ez is egy különleges látványon is készülünk.
3: Hány órakor lesz szokvány. Ez?
4: A szombati program az 6:30 kezdődik ezzel a táncos előadással, majd utána, egy rövid kis tünet után a Duhaj zenekarnak lesz a bemutatója, az pedig 8:30 kezdődik.
3: Tehát akkor különböző tájegységek zenei kultúrájáról, zenéiről hallhatnak majd ezen a napon, és mondjuk el a vasárnapi programot is, hagyományosan felvonulással indul minden évben. Mi minden igen. Várja még a látogatókat majd ezen a napon?
4: Igen, 300-an leszünk táncosok, akik a vasárnapi táncnyelven című programunkat fogják tartalommal megtölteni. Itt a kicsi gyerekektől egészen az ifjúságig. Hajdújárásról hívunk kedves barátainkat, Tupolyáról, baráti egyesületünket, akikkel már régóta jó hagyományt ápolunk, illetve a Teszki szerb táncegyüttest fogjuk meghívni, akikkel évek óta nagyon jó partnerségben vagyunk. És hát nyilván a Talentum Egyesületnek az összes táncosa, énekese, solistái fogják majd ezt a programot adni. Ez 17 órakor kezdődik a felvonulással, itt a tóparti sétányon, majd érkezünk a nyári színpadhoz. A nyári színpadi program után, mármint ez a táncos program után, a kicsiknek, családoknak szeretnénk kedveskedni a Garagolya Gólyalábas Kompánia kiváló vásári komédiás előadásával, és azt követően pedig táncház lesz ott a nyári színpadon. Kirakodó vásár is lesz, kérjük az ide látogatókat, hogy készüljenek, csodaszép kézműves termékeket fognak majd.
3: Végezetül pedig mondjuk még el a legfontosabb tudnivalókat, hogy mikor kezdődnek a programok, és miért érdemes még a hétvégén ellátogatni a Palicsi nyári színpadra.
4: Szombaton 18:30-kor kezdődnek, vasárnap pedig 17 órakor kezdődnek a programok. Mindent megtalálnak a Tárgyalók Egyesület hivatalos Facebook oldalán, és ha értéket akarnak látni egy gyönyörű környezetben, egy szetösziós épített örökségünkben, akkor látogassanak ki.
3: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Reméljük, hogy az időjárás is kedvezni fog az eseményhez, és sokan választják majd a Palicsi magyar sokadalmat, és együtt ünnepelhetik népi kultúránk értékeit.
4: Köszönöm szépen.

0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: Mielőtt tovább haladnánk, néhány szóban az orvos-meteorológiai helyzetről is szólnék önökhöz. A mai napon Vajdaság környékén még 30 és 33 fok közötti melegre számíthatunk, ugyanakkor az esti órákban hideg front érkezik térségünkbe. A frontérzékenyeknél azért fejfájás, ingerlékenység, vérnyomás ingadozás és koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek, ezért vezessünk és közlekedjünk óvatosan. A nagy meleg és a közelgő időjárás változás megterhelheti a szervezetet, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, bőrünk védelme, valamint a könnyű, világos színű öltözék viselése. A szakemberek ilyenkor kalap, napszemüveg és fényvédő használatát is javasolják. A következő percekben is érdekes témával és kellemes zenékkel várjuk önöket, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet, tehát megismétlem még egyszer 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket is. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as, illetve 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061-1-999-393, illetve 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Louis Reed The Magic Moment slágere után a Mozaik következő perceiben a Szabadkai Városi Könyvtár Szecesszió világnapjához kapcsolódó programjáról beszélgetünk. Vendégünk Berényi Eszter, a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója. Köszöntöm a stúdióban.
3: Jó napot kívánok!
2: Kezdjük talán azzal, hogy milyen programmal csatlakozik a Szabadkai Városi Könyvtár a Szecesszió világnapjához.
3: A Szecesszió világnapja alkalmából Vadász Pál munkásságáról, építészeti örökségéről hallhatnak előadást, valamint a féltve őrzött tervrajzok, szebbnél szebb épületek tervei kerülnek bemutatásra, és mindenről Morvai Rácz Rihárd, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa beszél.
2: Miért esett rá a választás, és hogyan kapcsolódik Vadász Pál munkássága a Szabadka építészeti örökségéhez?
3: Tehát Lechner Ödön, Komor Malczer, Jakab Dezső neve ismerősen cseng a közönség számára, de mivel Vadász Pál neve ritkán említett, ám építészeti öröksége igen nagy, így szeretnénk a nagy közönség figyelmét ráirányítani. Példaként említeném a Városi Bérpalota gyönyörű épületét, a zeneiskola épületét, melyet Vadász Pál tervezett, és a zeneiskola épülete különösen fontos a Szabadkai Városi Könyvtár életében, hiszen 1908 és 1932 között ott működött, akkor még a magyar házként ismert épület volt, és ebben az épületben működött a Szabadkai Városi Könyvtár. Tehát 24 éven keresztül adott otthont a Szabadkai Városi Könyvtárnak. Ugyanakkor Vadász Pál tervei alapján épített szecessziós épületek nem csak Szabadkán találhatók meg, hanem a környékén is, így Zenta, Topolya, stb. Tehát szerintünk méltányos lenne, ha Vadász Pálról is többen tudnának. Tehát ezért választottuk őt.
2: És nem is véletlenül, igen, ha már itt is megtekinthetők ezek az épületek a városunkban. A program részeként említette a gyerekrajz kiállítás is nyílik. Mit lehet erről tudni, erről a tárlatról, hány alkotás érkezett, honnan érkeztek, és milyen korosztály képviselteti magát majd a kiállításon?
3: Dicséret illeti a Szabadkai október 10 általános iskola 5. és 7. osztályos tanulóit, akik szecessziós jegyeket képviselő rajzokat készítettek. Szeretném kiemelni Vlahovics Szilván, a német szakos tanárnő nevét, aki foglalkozott a tanulókkal, és 15 főből álló kis csoport készítette ezeket a gyönyörű alkotásokat, melyek főleg tusrajzok.
2: Mi volt a követelmény? Mit kellett, hogy tartalmazzon egy-egy rajz?
3: Nem mi határoztuk meg, tehát a tanárnő indítványozta, és 15 gyerek vett ebben részt, és 10 különálló munka lett kiállítva, és egy plakát, amely közösen készült, és erre a plakátra, ugye egy nagy hammerlapra a szecesszió jegyeit tartalmaz összeállítás került, és mivel Vadász Pál maga is háromnyelvű volt, tehát magyarul, szerbül és németül beszélt, ezért a tanulók a feliratozást is három nyelven tüntették fel a rajzok mellett, és mindenképpen ajánlom, és köszönöm így az éter hullámain keresztül is a tanárnőnek a munkát, a gyerekeknek is a hajlandóságot és a kézügyességet, amilyen precizitással készítették el a tusrajzokat, és van köztük egy néhány akvarell is. Ahogy mondtam, hogy 5. és 7. osztályos tanulók, de volt 2 diák a 6. osztályból, tehát mindenképpen dicséret.
2: Különleges motívumokat tartalmaznak ezek a szecessziós jegyek, nem lehetett egyszerű és könnyű megrajzolni, megfesteni őket.
3: Így van, és egyébként szeretném, hogyha minél több, tehát diák is megtekinteni ezeket az alkotásokat, hát ha jövőre kedvet kapnak a szecesszió alkalmából, és csatlakoznak a különböző, tehát ilyen képekkel, rajzokkal a könyvtár száma. Igen.
2: Meddig tekint tekinthető meg ez a kiállítás? Nem csak erre az alkalomra, hanem kicsit tovább is meg lehet őket nézni.
3: Igen, a kiállítás június 25-ig lesz megtekinthető, ugyanis a nagy érdeklődéssel való tekintettel június 25-én a szerb nyelvű előadásra kerül sor. Tehát többen is kérdezték, hogy csak magyar nyelven lesz, tehát így megszerveztük a szerb nyelvű előadást is, és akkor addig a napig megtekinthetik az érdeklődők.
2: Ha már említette a diákokat, miért fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedjenek a város épített örökségével? Így próbálják őket a rajzok által is bevonzani, hogy odafigyeljenek az értékeinkre.
3: Így van, nagyon fontos, hogy a fiatalok megismerjék, és ugyanakkor megbecsüljék a művelődési örökség mellett az épített örökséget is, hiszen ők képezik a jövőt, és a feladatuk lesz majd egyszer az örökség megóvása és továbbadása, mint ahogy most pillanatnyilag ez a mi feladatunk.
2: Végezetül mondjuk még azt el, hogy mikor kezdődik ez a program, amire várják az érdeklődőket, és hova várják majd őket?
3: Csütörtökön, június 11-én 18 órától a Szabadkai Városi Könyvtár régi olvasótermében szeretettel várjuk az érdeklődőket.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést. Remélem, hogy kedvet kapnak majd a hallgatók hozzá.
3: Én bízom benne. Köszönöm szépen.

0: lassítson a tempót. Tartson szünetet a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Pihen a füled a rádió mellett a munka idején.
2: Ezzel pedig a mozaik végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, sikerült hasznos információkkal és érdekes témákkal színesítenünk a napjukat. Ne kapcsoljanak el, hiszen a 14 óra híreket követően a Beszéljünk róla című műsor jelentkezik, amelyben ezúttal arra keresjük a választ, mekkora kihívást jelent a Balaton körbefutása. A témáról Ágoston Natália és Kenyeres Teodor ultrafutókkal hallhatnak egy beszélgetést. Majd 15 és 16 óra között megismételjük a napindító témáit, többek között a szecesszió világnapján Szűcs Balázssal, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójával felvett beszélgetést, valamint a kézművesség világnapja alkalmából Sarnyai Károly főkoordinátorral felvett beszélgetésünket. Ezt követi 16 órától a híradó, majd pedig a szokásos körhinta, benne Kis János, azaz Manó lesz itt önökkel. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a technikai háttérért a délelőtt folyamán Nagy Viktor felelt, a délutáni órákban pedig a józanékért és a technikáért Váradi Valentin fog felelni. A mozaik szerkesztő műsorvezetője, elnézést, Anus Beatrix voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást, és szép napot kívánok!

0: ajánló következik. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
1: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Tánc Együttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
2: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Heves zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, amelyek jégesővel és viharos széllel is járhatnak. A jelenségek ma délutántól főként Szerbia hegyvidéki területein fordulhatnak elő. Az éjszaka folyamán Vajdaságban és az Alsó-Drina vidékén egy Magyarország és Horvátország felől érkező zivatarzóna okozhat újabb viharokat, csütörtökön pedig Közép- és Dél-Szerbiában várhatók hasonló időjárási jelenségek. Az RHMZ szerint egyes térségekben narancssárga, máshol sárga riasztás van érvényben. 27 éve ezen a napon fejezte be a NATO Jugoszlávia bombázását. 1999. június 10-én Javier Solana akkori főtitkár parancsára hallgattak el a fegyverek, miután a szemben álló felek aláírták a kumanovói katonai műszaki megállapodást. A 78 napig tartó hadművelet hivatalosan június 20-án zárult le, amikor a jugoszláv katonai és rendőri erők teljesen kivonultak Koszovó területéről. Ezzel párhuzamosan az ENSZ biztonsági tanácsának határozata alapján megkezdődött a NATO vezetett nemzetközi békefenntartó haderő a KFOR bevonulása a tartományba. Június 10-én a szecesszió világnapját ünnepeljük, amelynek középpontjában a szecessziós művészet és építészet öröksége áll. Ezen a napon Lechner Ödönre is emlékezünk, aki a magyar szecessziós építészet úttörője volt. Munkáiban a magyar népi díszítő elemeket és a modern építészet formáit ötvözte. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonal, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én indul el Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyors vonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a reációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, Vajdaságban már délután több helyen is megnövekedhet a felhőzet. Az éjszaka folyamán viszont a meteorológusok szerint szinte biztos, hogy megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre lehűl a levegő.
5: Aktuális.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
6: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
8: A Régió Rádió hullámain is.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Mekkora kihívást jelent közel 220 kilométert lefutni a Balaton körül? Erről beszélgetett Kókai Mónika Ágoston Natáliával és Kenyeres Teodorral. A következő percekben a felkészülésről, a kitartásról, a holdpontok leküzdéséről és a célba érés felejthetetlen élményéről is hallhatnak.
2: Először talán kezdjük azzal, hogy Nati mesélte, hogy azért kalandos módon ismerkedtetek meg, és korábban nem ismertétek egymást, Nati.
3: Igen, mi a verseny alatt ismerkedtünk meg. Én a verseny előtt megnéztem a rajtlistát, és ott láttam, hogy Szerbiából 5 futó jelentkezett erre a versenyre. Köztük én voltam az egyedüli női versenyző, és 4 férfi. Én megnéztem a neveket, és akkor láttam, hogy a Teodor is köztük van. Megnéztem a profilját, és így könnyebben a verseny alatt be tudtam azonosítani. Mi később találkoztunk, nem a rajtban, hanem a rajt után 3-4 kilométerrel a barátjával elfutott mellettem, és megismertem őket, és megszólítottam. És ott kezdtünk el beszélgetni, így történt az első találkozásunk, de nem csak ott találkoztunk, hanem később is, így körülbelül 100 kilométernél már újra összetalálkoztunk, és ott is váltottunk pár szót, úgyhogy így ismerkedtünk.
2: Hát ez milyen érdekes, hogy ott a pályán, ugye a versenynapján több mint 400-an neveztek egyéniben a versenyre, te is egyike voltál a 400-nak. Mi az a belső motiváció, ami elindít valakit egy ilyen nagy kihívásra?
4: Én mindig is szerettem a kihívásokat, úgyhogy elsősorban a kihívás, hogy próbára tegyem magam, de amióta tudok a Balatonról, mindig is nagy álmom volt, hogy körbefussam.
2: Mióta foglalkozol futással, mióta futsz, mióta szerettél, vagy mikor szerettél bele ebbe a szép sportba?
4: 2019-ben kezdtem el úgy hobbi szintén. Azt hiszem, akkor kezdődött a szabadkai félmaraton, és akkor úgy kezdődött, hogy mindig csak arra készültem, utána abba maradt, de így 22-ben kezdtem úgy igazán foglalkozni vele, és ilyen nagyobb versenyekre és kihívásokra menni.
2: 209 kilométer, ezt még kimondani sok, nem végigfutni. Mikor jött el az a pillanat, amikor te azt mondtad, ez a verseny rajta lesz a bakancslistámon, és teljesíteni is fogom?
3: Hát azt hiszem, hogy körülbelül 7 évvel ezelőtt hallottam erről a versenyről, akkor még a futótársaim párban, pontosabban csapatban futották le ezt a távot, és nekem már akkor is vonzó versenynek tűnt, hisz egy nagy kihívás. Akkor én még csak fél maratonokat futottam, ez a táv meg annak a 10-szerese, és akkor még én nem tudtam elképzelni, hogy hogyan fog ez kinézni, de szépen lassan, fokozatosan elkezdtem a nagyobbnál nagyobb távokat futni, és tavaly jutottunk el oda, amikor azt mondtam, hogy akkor úgy érzem, hogy én készen állok, hisz tavaly párba futottam az egyik futótársammal körbe a Balatont, és mikor azt teljesítettük, akkor mind a ketten elhatároztuk, hogy akkor jövőre egyéniben meg fogjuk próbálni ennek a 209 kilométernek a teljesítését.
2: Tehát itt meg volt a terv, és akkor utána már csak dolgozni kellett,
3: igen,
2: edzeni.
3: Így van, így van. Utána már pontosan ugye az elmúlt egy év az arról szólt, hogy kifejezetten céltudatosan erre a versenyre készültem.
2: Az Ultra Balaton, a futóversenyek úgymond szent grália, tehát aki valamikor is elkezdett futással foglalkozni, az előbb-utóbb az Ultra Balatont, ha nem egyéniben, de csapatban leszeretné futni. Te mikor döntötted el azt, hogy azért te egyedül szeretnéd végigfutni ezt a távod?
4: Tavaly futottam 108 kilométert, és elhatároztuk a barátommal, hogy megduplázzuk. Tavaly áprilisban született még ez a döntés, és januárban kezdtünk el készülődni rá.
2: És akkor mesélj valamit az edzésről is, hogy hogyan történik az edzés, mennyi lemondással jár, mennyit kell futnod hetente, napi szinten akár.
4: Nekem úgy nézett ki az edzésem, hogy minél jobban közel lettem a versenyhez, ilyen terheléses edzéseket csináltam, ami úgy néz ki, hogy egyik nap lefutok egy hosszabb távot, és másnap megint egy hasonló hosszúságú távot. Így a legmagasabb hetem úgy nézett ki, hogy lefutottam 60 kilométert, és másnap a 50 kilométert, hogy fáradt lábakon is tudjak mozogni, tovább futni, megtapasztalni ezt az érzést, és igazából szerintem ez volt a kulcsfontosságú az edzésemben.
2: Mennyi idő alatt értél be a célba?
4: 27 óra, 15 perc kb.
2: Tehát végig ezt úgy képzeljék el, 27 órát te folyamatosan a pályán vagy, és futsz kisebb, nagyobb ugye szünetekkel.
4: Igen.
2: Te neked sem volt sokkal hosszabb az idő, amíg beértél, tehát 28 óra körül?
3: Igen, nekem 28 óra, 25 perc alatt sikerült teljesítenem. Még bőven benne voltunk a keretbe, mert a férfiaknak 30 óra, a nőknek pedig 31 óra állt a rendelkezésükre, hogy teljesítsék ezt a távot. Úgyhogy nekem 28 óra, 25 perc és pontosan 19 másodperc alatt sikerült beérni a célba.
2: Nagyon fontos a felkészülés folyamán ugye a támogatás. Neked is a családod ott van mögötted, akik tolerálják azt, hogy te sokat vagy házon kívül, mert hogy ugye készülsz a versenyre. Ezt hogyan oldjátok meg, hogyan teremtitek meg ezt az egyensúlyt odahaza és az egyéb teendőiddel? Hogyan hangolod össze?
3: Hát ahogy mondtad is, hogy mögöttem ott a családom, nagyon szerencsés vagyok, hogy támogatnak ebben az egész felkészülésemben és magán a versenyen is. A versenyekre való felkészülés az úgy történik, hogy nekem hétközben vannak óra, másfél órás versenyeim, azt így könnyebben be tudom a hétköznapokba illeszteni, a hétvégén pedig a hosszabb felkészülési edzések, akkor már sokszor családi programok lemondásával jár, vagy akár így átszervezzük a hétvégénket, de igyekszem akár korábban, vagy később, amikor nincsen programunk, olyankorra áttempírozni az edzéseket. Magán a versenyen is ott vannak, és támogatnak, ezen a versenyen is itt voltak, és a férjem és a gyerekeim vártak engemet a célba, úgyhogy ez nagyon nagy segítség volt számomra.
2: És akkor beszéljünk magáról a versenyről, hogyan zajlott, ugye nyilván eufória volt megindulni, és aztán voltak-e nehézségek a pályán, vagy ment minden simán?
4: Még hogyha élveztem is minden egyes pontját, voltak mélypontok, igen, főleg éjszak, amikor hajnal volt, és rám jött az álmosság, így sétáltam felfelé egy emelkedőn, és mikroalvásom volt, ezt úgy kell elképzelni, hogy sétál az ember, és még megszunnyad. És ez volt a mélypontom, de utána szerencsére gyorsan kijöttem ebből, úgyhogy bevittem egy kis koffeint, úgyhogy az sokat segített. De azt elnézve nagyon élveztem, mondom, minden pontját, mivel nagyon szép ott a környezet.
2: Tehát akkor, hogyha azt kérdezem, hogy min járt az eszetek közben, vagy min gondolkodtatok futás közben, hát a tájat néztétek gyakorlatilag, és elvarázsolt benneteket, és ez vitt benneteket előre?
4: Igen, igen, ezt mondhatjuk, igen.
2: Nagyon fontosak azok az emberek is a verseny folyamán, akik kísérnek. Ugye egy kerékpáros kísérőd volt neked, és volt egy járművel is, aki ment veletek.
3: Igen, ezen a versenyen engedélyezett volt a kerékpáros kísérő, és járművel is lehetett a futót kísérni. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem mind a kettőre volt lehetőségem. A barátnőm, aki a kerékpárral kísért, ő már több versenyen kísérőm volt, és az ő lánya és a párja voltak, akik járművel kísértek. Mindenki nagyon élvezte a kísérői szerepet is, és hát így az egész versenyt is, az egész versenynek ugye van egy csodálatos hangulata, és hát a környezet, ahol futunk, az szintén egy nagyon csodálatos, úgyhogy szerintem mindenki, aki valamilyen formában részt vesz ezen a versenyen, nagyon élvezi.
2: Az Ultra Balaton, az idézőjelbe szoktuk említeni, és aki egyszer lefutja, az talán visszatér oda. Neked vannak ilyen terveid, hogy vissza fogsz térni?
4: Igen, 100%, hogy vissza fogok térni, hogy jövőre azt még meglátom, de mindenféleképpen le szeretnék faragni ebből az időből.
2: Tehát neki is az a terve, ami neked is nyilván, hogy visszatérsz, és még azért az idő eredménye javítasz.
3: Igen, mert ugye az egy ultrafutás az nem csak szépségeket rejt magában, hanem ugye vannak mélypontok is, és mindig újabbnál újabb kihívásokkal szembesül egy futó az adott versenyen. Így hasonlóképpen, mint a Teodor, én nekem is a mélypontom az álmosság volt, és nekem is volt mikroalvásom így futás közben, úgyhogy az álmossággal én is küzdöttem, és ez miatt egy kicsit a tervezett időmből kicsúsztam, úgyhogy én is mindenféleképpen szeretnék visszatérni. Én jövőre tervezem, remélem, hogy összejön, és hát nagyon izgatottan várom, mert nekem nagyon-nagyon pozitív visszacsatolást adott ez a verseny, úgyhogy készülni szeretnék jövőre is részt venni.
2: Egy korábbi beszélgetésünkben említetted, hogy fáradtan indultál neki ennek a versenynek, lehet, hogy az is egy kicsit visszavett.
3: Igen, sajnos elég fáradtan indultam neki a versenynek, és a versenyt megelőző éjszaka is nagyon keveset tudtam pihenni, úgyhogy ez mindenféleképpen visszavett a teljesítményemből, valamint nagyon meleg volt. Tehát nem készültünk ilyen melegre, és a szél és a hőség az nagyon-nagyon sok energiát kivett minden futóból, úgyhogy ez miatt sokan nem is tudták az indulók közül teljesíteni a távot. Közel 400-an indultunk végül az 500 nevezőből, és kicsivel több mint 200 versenyzőnek sikerült teljesíteni. Ez a szám is azt mutatja, hogy egy nagyon nehéz versenyről volt szó.
2: Teodor, téged ki kísért, kik voltak azok, akik támogatták a futásodat?
4: A kedves barátnőm felajánlott, hogy szívesen kísérne minket, és minden 41. kilométernél várt minket, tehát ő volt az, aki segített és kísért minket.
2: A verseny folyamán hogyan oldjátok meg a táplálkozást? Ugye aludni nem igazán lehet, de táplálkozni, frissíteni, arra szükség van.
4: Igen, ez a verseny legfontosabb része, a futás közben jól és sűrűn frissíteni, ugyanúgy enni, inni. Ahogy mondtam, hogy sűrűbben és inkább kevesebbet. Ugye ez adja nekünk az energiát, és hogyha nem frissítünk jól, akkor valószínűleg nem is érünk célba.
2: Mit tudtok ilyenkor a verseny folyamán inni, enni? Mi az, amit szabad, vagy mi az, amire edzettetek, ugye, mert nyilván ezt is előre be kell programozni, hogy mi legyen az, amit majd a gyomrotok elbír.
4: Én az edzés közben gyakoroltam, ugye ezt is gyakorolni kell, és szerencsére nekem jó a gyomrom, így igazából azt tehettem, amit éppen kívántam, de mindig ilyen könnyebb ételt, szóval ilyen gyors felszívódású szénhidrátokat mondjuk rá, meg későbbiekben azért ilyen zsírosabb is, zsírosabb frissítést is be kellett vinni, mert ugye hosszú távú versenyen az is fontos.
2: Neked mi volt az, ami segített?
3: Hát én is azzal az állóképességi sportolóknak kifejlesztett ilyen gélszerűségekkel frissítettem a verseny elején, akkor a fél távnál már elkezdtem mellé pótolni szilárd ételt is. Ezek többnyire a frissítő asztalokon voltak, nagyon sűrűn 5 kilométereken voltak ilyen frissítőpontok, ahol külön az egyéni futóknak, az egyéni futók számára volt kikészítve különböző gyümölcsaszalványok, sósperec, lekváros vajas kenyér, energiaszeletek, hasonló, hát minden olyat, amivel vissza tudjuk pótolni az elhasznált energiát, és hát abból csipegettem, csak olyanokat vettem azért én is magamhoz, amiket már előtte kipróbáltam. Valamint voltak a bizonyos frissítő pontokon meleg ételek, amiket mi ehettünk, úgyhogy volt zöldségleves, húsleves, úgyhogy ezeket is így időnként jól esett egy-egy ilyen étel is.
2: És szerencsétek volt, hogy jó a gyomrotok, és okosan tudtatok, ugye?
3: Igen, hát erre nagyon kell ügyelni, ahogy a Teodor is mondta, hogy hát ez a legfontosabb, hogy a frissítés az jól működjön, és hát erre kifejezetten edzeni kell szerintem a gyomrot, és szerencsém volt nekem ezen a versenyen, hogy nem volt ilyen problémám.
2: A verseny folyamán voltak-e abszurd vagy vicces helyzetek, akár a pályán mondjuk tévedtetek el, vagy ugye van mikroalvásokon kívül történt-e, halucinációk, ilyenek is előfordulnak?
3: Nekem nem volt hallucinációm, eltévedni se tévedtünk el, viszont ami első alkalommal fordult elő ilyen hosszabb versenyen, az nekem ez így az álva, ez a mikroalvás, amikor így állva mentem, vagy futva, vagy kocogtam, és így megszunnyadtam két alkalommal, és ez olyan furcsa érzés volt, mert ilyen még soha nem történt, úgyhogy nekem ez volt ez ilyen vicces.
2: Veled történt ilyesmi?
4: Én is ezt mondanám a mikroalvást, mivel ezt hallottam korábban futóktól, és úgy lehetetlennek tartottam, hogy bír az ember elaludni futás közben, és tényleg még bír vele történni, úgyhogy nekem is ez volt a legérdekesebb.
2: Tehát ezen kívül, meg a melegen kívül semmilyen problémátok nem volt a futás közben, mert hogy vissza szeretnétek térni, ugye ezt elmondtuk, de mondjuk el azt is, hogy milyen érzés az, amikor beértek 209 kilométer után, 7-8 óra után beértek a célba. Nati?
3: Én még mai napig is nagyon sokszor visszaemlékszem erre a pillanatra, hisz ez annyira szép volt. Ugye ott várt a családom, teljesítettem azt, amiért jöttem, és ezt így, amikor ott úgy a célba tudatosul egy futóba, hogy megérte az egész versenyen való küzdelem, az egész fölkészülési idő alatt belefektetett energia, és tényleg tudtuk teljesíteni azt, amit szerettünk volna, az egy csodálatos érzés, és szerintem felejthetetlen. Úgyhogy még nagyon-nagyon sokáig ebből fogok energiát meríteni a további versenyeimhez.
2: Teodor, te hogy élted át azt az eufóriát?
4: Őszintén nekem nem volt annyira eufórikus érzés, én sem tudom, hogy miért. Nagyon jó érzés volt befutni, és örültem is, és szép volt, és jó volt, de valamiért nekem nem jött át az eufórikus érzés. Valószínű azért, mert visszagondolok, akkor talán az, hogy minden nap megjelentem az edzéseken, igazából az jelentett nekem azt, hogy megcsináltam.
2: Tehát akkor a lényeg az, hogy beértél a célba, és lényeg az, hogy ez a verseny adott neked annyi pozitívumot, hogy vissza fogsz térni. De tehát akkor azt már tudjuk, hogy az Ultra Balaton meg lesz másodszor is egyéniben, de milyen terveitek vannak még a közeljövőre nézve, Nati?
3: Én júniusban szeretnék majd Palicson részt venni a 12 órás köröző versenyen. Ezt azért választottam ezt a versenyt, mivel ez éjszaka fog, éjfélkor fog elstartolni, és úgymond éjszaka futunk valamennyit, tehát már előre nem tudok előtte aludni, és úgymond itt se fogok pihenten érkezni a versenyre, és az éjszakai futást szeretném mindenféleképpen gyakorolni, hisz a következő Ultra Balatonon, vagy akár egy 24 órás köröző versenyen, amit ősszel szeretnék megfutni, vagy majd pár év múlva, ha elmegyek, sikerül eljutnom a Spartatlonra, akkor szintén lesz éjszakai futás, és nekem úgy érzem, hogy ezt kell gyakorolnom, az éjszakai futásokat, hogy ott majd, ha hasonló probléma merül föl, mint ami az Ultra Balatonon, akkor könnyebben vegyem az akadályokat.
2: Neked, Teodor, mi lesz a következő?
4: Hát így a közeljövőben vissza szeretnék térni a rövidebb akadályfutásokhoz, és igazából most rövid távon az a célom, hogy visszanyerjem a gyorsaságom, és ilyen akadályfutóversenyekre készülődni, mint például Palicson, ami lesz a szeptemberben a North Storm, és egyenlőre ez.
2: Hát akkor kívánunk nektek további sok sikert, és visszavárunk benneteket egy hasonló szép siker után ide a stúdióba. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Mi interjúk,
8: a vajdasági magyarságot érintő témák,
7: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
8: Mérleg.
7: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Ajánlót hallottak.
10: Én ezt hallgatnám.
9: És ezt. Meg ezt. Na meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMS.

0: ajánló következik.
1: Puff! Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
2: Hey, de szélyes, jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető Kis János.
4: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, hajkó-ajkó, halabal, gazdag lenni.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Pici-pici csiribiri sárga színű, kis bikini, taka-taka, meg ilyet, meg taka-taka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Heves zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, amelyek jégesővel és viharos széllel is járhatnak. A jelenségek ma délutántól főként Szerbia hegyvidéki területein fordulhatnak elő. Az éjszaka folyamán Vajdaságban és az alsó Drina vidékén egy Magyarország és Horvátország felől érkező zivatarzóna okozhat viharokat. Csütörtökön pedig Közép- és Dél-Szerbiában várhatók hasonló időjárási jelenségek. Az RHMZ szerint egyes térségekben narancssárga, máshol sárga riasztás van érvényben. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesült támogatásban, amelyek összege az egyesületek létszámától és tevékenységi körétől függően 50 és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják. Június 10-én, azaz ma a szecesszió világnapját ünnepeljük, amelynek középpontjában a szecessziós művészet és építészet öröksége áll. Ezen a napon Lechner Ödönre is emlékezünk, aki a magyar szecessziós építészet úttörője volt. Munkáiban a magyar népi díszítő elemeket és modern építészet formáit ötvözte. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonal, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni.
9: Időjárás.
10: Szabadkán is környékén jelenleg 31 fok van. Vajdaságban már délután több helyen is megnövekedhet a felhőzet. Az éjszaka folyamán a meteorológusok szerint biztos, hogy megérkezik a rossz idő. Esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre 21 fokra hűl le a levegő.
7: az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Június 10-e a Szetesszió világnapja. Ez a szabadkaiaknak szerintem valamilyen szinten egy kedves időpont mindenképpen. Egy emléknapról van szó egyébként, ilyenkor Lechner Ödönre emlékezünk, hiszen a magyar stílusú szecesszió úttörőjéről van szó. A magyar építészet kimagasló egyenisége ezen a napon hunyt el 1914-ben. A Szecesszió világnapján vendégünk Szűcs Balázs, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója. Köszöntelek a műsorban.
2: Én is mindenkit köszönteni szeretnék.
1: No, hát Szabadka a szecesszió fővárosa, szokták mondani, ugye bár?
2: Szerbiában mindenféleképp, de talán a régióban is elmondható, hogy Szabadka városképét a szecessziós épületek határozzák meg. És ez azért fontos elmondani, mert ugye a 19. század végére, ha történelmi hátteret is bele vonjuk az egész történetbe, akkor láthatjuk, hogy a kiegyezés után egy lendületet kapott a magyar ipar, a magyar közélet és a magyar művészet is, és ezen keresztül a magyar építészet is. És talán itt fogta meg azt az utolsó lehetőséget a magyar építészet, hogy egy saját stílust teremtsen. És ez az, amit mi Lechner Ödönnek köszönhetünk, mert ő volt ebben az úttörő, ő találta ki, ő képzelte el, és ő tudta, hogy most itt van az idő, a magyar építészet egy saját stílust kaphat. És ez meg is történt. Lechner Ödön úttörő volt, Lechner Ödön egy nagy álmodozó volt, és sikerült véghez vinni a tervét, ugyanis a magyar szecesszió az, ami például Szabadka városképét meghatározza. Gondoljunk csak a zsinagógára, gondoljunk csak a városházára, ez mind-mind, természetesen van több is, csak ezeket a legkiemelendőbb, de ezek határozzák meg Szabadkát.
1: Magyar szecesszió, miben különbözik a mondjuk más szecessziós irányzatoktól?
2: Ezek a vonalvezetések általában a florális megjelenítés, ugye az a harmonizálás, ami jellemző a magyar szecesszióban, az egyértelműen az erdélyi népi építészetből átvett motívumokon alapszik. Persze jönnek ide a távol-keleti motívumok is, de a fő csapásvonal, ami meghatározza és megkülönbözteti a többi szecessziós irányvonaltól, beszélhetünk itt ugye a legjelentősebbek az angol, a francia, az Art Nouveau, ugye ez egyértelmű, akkor a bécsi, és külön még a német szecesszió is. Tehát a német, a bécsi szecesszió az inkább ilyen geometrikus alakzatok, kicsit olyan szögletesebb talán, ahhoz képest, hogy a magyar mennyire játékos, mennyire igénybe veszi a népi művészetet, és mennyire látszik, hogy ez magyar. Tehát ez is lenyűgöző.
1: Mézes kalácsházakat szoktunk ugye
2: hasonlítani. Igen, ez egy kicsit pejoratív talán, ugye ilyen habos-babos lenézni egy épületet, mert ugye a szecesszió az nem csak arról szól, hogy kívülről mennyire gazdag díszítésben, és mennyire emberközelivé teszi az építészetet ezáltal. Mert ugye a régi stílusok, ugye a klasszicista stílusok azok olyan komorak, szigorúak, túlságosan megtervezettnek látszanak, ugyanakkor a szecesszió az ember közelivé tette az építészetet, tehát gyönyörködni kezdtünk az építészetbe, közelebb hozta az emberekhez az épületeket. De ez nem csak ebben merül ki, hanem már a belső elrendezések, a belső kialakítások is mind-mind magukba hordozzák a szecessziót, ami zseniális építészeti örökséget hagyott ránk. Tehát nem csak kívül, belül is jelentkezik a szecesszió.
1: Mekkora váltás volt ez a 800-as évek végén, meg a 900-as évek végén? Itt az emberek csak néztek, mint Rózsi a moziba, lehet ezt így mondani, hogy igazából
2: én azt
1: tudtak azonosulni vele?
2: Igen, szerintem így van. Szerintem így van most is, ahogy egy modern irányzat lenyűgözi a fél lakosságot, a felét meg elborzasztja általában. Na, szerintem ugyanez volt akkor is. Nem is szerintem, ez korabeli újságcikkekből pontosan látszik, hogy elégedetlenek voltak az emberek. Elégedetlenek voltak, mert minden ami új, azt el kell fogadni, azt valamilyen képpen meg kell emészteni, és sajátunknak kell tekinteni, és ehhez mindig idő kell. Ehhez mindig idő kell, a szecessziós építészetnek valójában nem volt ideje beteljesülni. Ezt most így elmondom, talán először ilyen formában, de én úgy látom, és szerintem ez nem én látom, én a spanyol viaszt nem találom fel, de közben jött az első világháború. Alig, hogy ki teljesedett ugye a szecessziós építészet, fölépültek ugye 12-re a ugye a városháza is, és a többi is az egész monarchiába. akkor bejött a krach, jött egy világháború, ami felperzselte Európát, többek között Magyarországot és a monarchiát, szétesett Magyarország, stb. Stb. És a szecesszió magára maradt. Tehát egy olyan stílus maradt magára, ami meghatározta a háború előtti időszakot, de nagyon nem határozta már meg a háború utáni időszakot. Többek között, majdnem, hogy arra fogták a háborút, a szecesszióra, mert ugye egy nagyon látványos, egy nagyon költekező stílusról volt szó, és sokan ebben látták, hogy na itt van, ez a dekadens világ ide vezetett, ugye, hogy költekeztünk, szórtuk a pénzt, és háborúba torkolt. És akkor ennek a válasza volt ugye az a realista látásmód, és az építészetben is ugye jön a Bauhaus, jönnek az olyan stílusirányzatok, amik leegyszerűsödnek, leminimalizálódnak, majdnem, hogy teljes, ugye a modernkori minimál stílusok akkor jelennek meg. Tehát megjelenik a modern. És ez volt a válasz a szecesszióra, tehát az a teljes letisztultság, úgyhogy én azt gondolom, ugye egy műemléknek körülbelül 50 év kell, mire az műemlék lesz. Ugye egy meghatározó épület, ami felépül egy modernkori akármilyen stílusba, annak a lefolyása körülbelül 50 év, és onnantól kezdve lehet beszélni arról, hogy valami műemlék vagy nem, de ez általában szakmai szemek szokták ezt észrevenni, hogy ebben érték van. Na most, ugye ha 10-es évekről beszélünk, akkor ennek a lefolyása körülbelül a 60-as évekre lehet tenni, hogy akkor ismerte fel a szakma, hogy szecessziós épületek közül melyek azok a stílusok, akik egyáltalán beszélhetünk arról, hogy műemléké válhatnak, és akkor a szecessziót azt tehetjük a 60-as, 70-es évekre, míg az emberek fölfogták, hogy ez értéket jelent. És ez, ha belegondolunk, nem is olyan rég volt. Tehát az 50-es években a szecesszióra még egyáltalán nem úgy néztek az emberek, mint egy értékre.
3: Mint mondjuk ma.
2: Ma meg azt láthatjuk, hogy a szecesszió egy olyan örökség, amire vigyázni kell, mert valójában ez határozza meg a múltunkat.
1: Arról már beszéltünk nagyon sokat, hogy mi magyarok Szabadkán hogyan viszonyulunk a szecesszióhoz. És kíváncsi vagyok, mi a véleményed arról, hogy a többségi nemzet hogyan értékeli a szecessziót. Például mondjuk a más nemzetiségek, a szerbek például.
2: Szerintem ez nem nemzeti kérdés. Ez esztétika. Tehát ez lehet ezzel születni, lehet ezt tanulni, de én úgy gondolom, hogy a művészet iránti rajongás, meg a művészet iránti tisztelet, ugye, ami szerintem még az átlag állampolgárban is benne van, ez tükrözi talán ezt a témát is, tehát én gondolom, hogy kellő tisztelettel és rajongással van akármilyen nemzet is, amennyiben az egyén, és itt már megint csak egyénekről beszélhetünk, kedveli azt, tiszteli azt, és tud róla valamit, tudja egy picit talán a történetét, de elég, ha csak ránéz, és ha jó kedve deríti, például ha ránézünk a Kortárs Galéria épületére, ugye a Reichl Palotára, hát szerintem egy kis mosolyt azért csak oda varázsol az arcunkra, és ez teszi ezt egy szerbel, egy horváttal, vagy egy magyarral ugyanúgy, vagy egy ide látogató, akárhonnan egy japán, vagy egy kínai turistával is. Szóval ez egy az én univerzális értéknek számít szerintem.
1: Hol tart műemlékvédelem szempontjából Szabadka jelen pillanatban?
2: Ez egy folyamat. Tehát nem tarthatunk sehol, és nem is tartunk sehol. Ugye, aki a szakmában van, az tudja, hogy rengeteg a tennivaló. Nem állunk rosszul, de csak máshoz viszonyítva nem állunk rosszul. Önmagunkhoz képest nem gondolom, hogy túl jól állunk, mert én szerintem, tehát nem csak szerintem, hanem aki ebben a szakmában benne van, az láthatja, hogy ezen épületek fenntartását és akár újabb funkcióba hozásához pénz kell. Pénz kell, méghozzá olyan pénz, ami közpénz. Ami közpénz, mert ez közérdeknek számít, hogy a városunk hogy néz ki, hogy a városunk mennyire vonzó a turisták számára, ez szerintem közérdek. És innentől kezdve közpénzeket kellene ráirányítani erre a témára, oly mód, hogy legalább a külső, az utcáról látszó homlokzatokat karbantartsuk és felújítsuk.
1: Városháza hogy áll most?
2: Városháza most van abban a fázisban, hogy újításra szorul. Van egy IPA pályázat, aminek hamarosan majd lezárul a közbeszerzése. A tető szerkezet felújításáról van szó, és a szükséges cserép csere folyamatról. Ez véleményem szerint egy 2-3 éven belül meg fog oldódni, tehát elkészül a városháza új tetőszerkezete, illetve a cserepezése, és ezután jöhetnek a homlokzatok. ez szintén fázisokban fog történni. Hatalmas beruházásról van szó, de ha most ilyen léptékben nézzük, akkor egy 5-6-7 év múlva ez meg is fog valósulni teljes körben.
1: Nagyon sokszor szoktak emlegetni például még Marosvásárhelyt, illetve Kecskemétet, mint szecessziós főváros. Van egy együttműködés így a szecessziós fővárosok között?
2: Természetesen ilyen téren is van. Testvérvárosoknak tekinthetők ezek. Most nem tudom pontosan, de szerintem testvérváros is Marosvásárhely, azt hiszem, hogy biztos, de Kecskeméten is jártunk egyébként nem is olyan rég. Az pont Lechner Ödön tervezte az ő városházájukat, és nemrég újult meg. Gyönyörű épületről van szó, nagyon hasonlít a miénkhez, tehát látszik, hogy ugye azt a Lechner Ödön tervezte, a tanítványai Komor Marce és Jakab Dezső, és ez a páros, illetve Lechner Ödön is rengeteget tevékenykedett egyébként ezekben a városokban is, úgyhogy nagyon-nagyon hasonló épületeink vannak. Szabadkán Lechner Ödön egy épületet tervezett, de annál is inkább értékes, mert a korai szecesszió idején épült, még a 19. század vége felé, úgyhogy arra is vigyáznunk kell, és elég rossz állapotban van. Hozzá kell tennem, úgyhogy arra is vár egy jó kis tatarozás, egy jó kis felújítás, hogy akkor na, így tisztelegjünk például Lechner Ödön emlékének. Ez, ha szabadkaiak úgy tudják, ez a Reichl Parkban van, vagyis hát mellett van. Van a sarkon az a gótikus szatrakt épület, és az mellett egy olyan
1: vendéglátóipari egység is van ott az aljában. Igen, ahogy sajnos fiatalok ismerik szerintem.
2: Így van, na, ha mögé nézünk, akkor láthatunk egy gyönyörű Lechner Ödön tervezést.
1: És ezt sokan nem tudják egyébként szerintem.
2: Igen. Ez a Leovich palota egyébként.
1: Beszélgetünk mindig a városházáról, a Reichl palotáról, a zsinagógáról. Ha most turisztikai szemmel néznénk a várost, akkor mi az, ami még szecesszió szempontjából az említett épületen kívül fontos lenne?
2: Körülbelül 100 olyan épülete van Szabadkának, ami szecessziós jegyeket hordoz. Tehát ezt nem úgy kell nézni, hogy valami szecessziós vagy nem szecessziós, hanem sokszor ilyen eklektikus, belekevert stílusjegyek is vannak. Tehát felépül egy városháza, most gondoljunk csak bele. Ugye azt az egyszerű emberek elkezdik másolni valamilyen módon. Tehát ott van palics. Tehát ami lenyűgöző. Tehát ugyanakkor épült, mint a városháza. Tehát láthatjuk, hogy mennyi motívum van benne. Tehát ezt nem azt mondom, hogy könnyű volt lemásolni, de hát ott volt, adott volt. Úgyhogy rengeteg ház, ami utána is épült, hordoz szecessziós jegyeket. És ezt kellene felismerni Szabadkán, hogy bizony azok a polgári házak, a bérházak, a családi házak, amik egy kicsit kijebb esnek már a központtól, azok is nagyon sok esetben hordoznak szecessziós jegyeket, és ez mind sikerülne valamilyen módon megvédeni, konzerválni, akkor egy elég érdekes látképe lenne Szabadkának, természetesen fölújítva, mert ugye egy szakmai szem az a roncsba is, a romba is látja a szépet, de mondjuk egy turista, vagy egy kevésbé szakavatott laikus, mondjuk ki, mint például én, már kevésbé látjuk azt a szépséget, amit magába hordoz a romok alatt.
1: Mit gondolsz, mi az a határ, ahol az irányzatok megférnek egymás mellett? Tehát gondolok itt arra, hogy új épületek épülnek szanaszéllyel Szabadkán. Hogyan lehet ezt ötvözni? Lehet-e egyáltalán?
2: Lehet, persze, hogy lehet, és kell is. Interpolációk voltak mindig, és lesznek is, ezen nincs baj. Az új stílusoknak, az új kortárs művészetnek is valahol meg kell jelennie Szabadkán. Nagyon gyerekcipőben járunk, tehát egy interpoláció, ami azt jelenti, hogy két régi épület közé például épül egy új, ez azt jelenti, tehát el kell, hogy különüljön, tehát nem építhetünk Disneylandet, tehát nem lehet lemásolni egy szecessziós épületet, de viszont harmóniában, ritmusba kell, hogy igazodjon a mellette lévő épületekhez, és akkor ezek adnak egy olyan utcai látképet, ahol csak úgy végignézünk, sőt, sokszor épp a modern épületen akad meg a szemünk, mert zseniálisat lehet most is alkotni, és vannak zseniális építészeink, és kívánok nekik, hogy legyenek annyira merészek legalább, mint ahogy Lechner Ödön, vagy éppen a Komor Marcel és a Jakab Dezső voltak.
1: Ez egy nagyon jó végszó, Szűcs Balázsnak köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet, tehát megismétlem még egyszer, 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket is. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as, illetve 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061-1-999-393, illetve 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró, további részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
0: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
1: Miért ne?

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Nem csak a szecesszió, képzeljék el, hanem a kézművesség világnapja is ma van, a kézművességről pedig sokaknak a szakkör foglalkozásai jutnak eszükbe, már készülnek a következő évadra. Ezzel kapcsolatban kérdezem Sarnai Károly főkoordinátort, telefonon keresztül. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok.
1: A beszélgetés elején tisztázzuk le először, mi is ez a szakkör, és mióta létezik Vajdaságban.
2: A szakkör nevű programot a Nemzeti Művelődési Intézet tárta elénk, ők alkották meg, és gyakorlatilag az első évtől kezdve, amikor már Magyarországon indult, megjelent itt Vajdaságban, és 2021-ben jelent meg, ez volt az első évad, és hát innen számolva ugye ez már, amit most kezdünk az idén, ez lesz az ötödik évad.
1: Mekkora sikere van ennek a hát rendezvénysorozatnak, vagy képzéssorozatnak igazából?
2: Óriási a sikere, ugye el kell mondani, hogy nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencébe élő magyarság teljes területén végzik a szakkörösök a munkájukat. Azt tudom mondani, hogy itt a délvidéken évente, illetve évadonként nagyjából 100-110 szakkör közt mozog a száma azoknak a szakköröknek, amik meg tudunk szervezni. És hát örömteljes az, hogy egyre több településre jut el a szakkörözés. Az előző évadban már 40 vajdasági településen volt szakkörünk. Szeretném elmondani, hogy akik még nem tudják, hogy mi a szakkörözés, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy 5 fős csoportok internetes videót nézve sajátítják el a kézműves szakmának az alapjait. És hát hányféle kézműves szakma van, ezt is mindjárt el kell mondani. 30 féle, most már ebben az új évadban 30 féle kézműves szakmát lehet megtanulni. Nézik az oktató videót, és azt közösen próbálják megvalósítani, és hát hogy mennyire sikeresek ezek a próbák, arról bizonyítok a kiállítások, amelyeket a szakköri programnak a végén szerveznek meg a szakkörösei.
1: Említette, hogy nagyon sokféle foglalkozás lehetőség van. Alapvetően az új évadban lesznek újak is, majd erről egy picit később beszélünk. Eddig mivel lehetett megismerkedni például?
2: Kezdeném az alap szakkörözéssel, ugye a hímzés, bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés, makramézás, mézes kalácskészítés, aztán jött a nemezelés, naturkozmetika, papírfonás, szalmafonás, ez már új, az idén új, és hát ugye szövéskereten volt már ezelőtt is, de most lesz új könyvkötés, kalocsai hímzés, szépírás, vízfestés, kaligráfia, passzománykészítés.
1: Ezt olvastam én is, ezt tisztázzuk már, mert nekem konkrétan nem ugrott be erről semmi. Passzománykészítés.
2: Hát, nekünk férfiaknak ez nehéz is, hogy mi lehet ez a passzomány régies dolog. Gyakorlatilag mindazok, akik erről többet szeretnének megtudni, felmehetnek a Nemzeti Művelődési Intézetnek a honlapjáról, és ott lehet tájékozódni, kis videók mutatják be, hogy miből is áll a passzománykészítés. Ez gyakorlatilag kis, hát én is úgy mondanám, hogy hímzésnek egyféle fajtája, de lehet, hogy én magam is ebben egy kicsit mellé lövök. Inkább horgolás, tehát ezek a passzományok, gyakorlatilag ezek a dekoratív díszítési módok, amelyek megjelentek a régi ruhákon, és ezeket a passzomány mintákat, amelyeket a ruhákra raknak, ezeket horgolják.
1: Alapvetően maguk ezek a szakkörfoglalkozások inkább az idősebb generációkat szólítják meg, vagy vannak fiatalok is jellemzően?
2: Hát azt tudom mondani, hogy az általános iskolásoktól kezdve a nyugdíjasokig minden korosztályt megmozgat. Nagy örömre szolgált, hogy az előző évadban például Szabadkán a középiskolásoknak a kollégiumába is szerveztek szakkörözést. És hát ez egy örömteli dolog, hogy fiatalok foglalkoznak vele. Tény az, hogy főleg fölnőtteknek készült, tehát apró gyerekeknek, kisiskolásoknak, óvodásoknak ilyet nem ajánlunk, főleg a fölnőtt korosztály az, ami tudja ezeket a feladatokat elvégezni, hiszen mondtam, meg kell nézni egy oktató videót, és egy ilyen oktató videókból szakmáktól függően nagyjából 20 van, és ezt a 20 oktató videót 20 alkalommal jönnek össze az emberek, és egy-egy alkalommal egy-egy videót megnéznek. Természetesen a videók bármikor újra megnézhetők, és hát ha kell, akkor akár kétszer is meg lehet nézni, és akár két alkalommal is lehet egy-egy témát feldolgozni. Lényeg az, hogy megtanulják a szakmának a fogásait, és elkészüljenek a tárgyak. Azt még nem mondtam el, ugye, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja az eszközöket és az alapanyagokat ehhez a munkához. Tehát tőlük kapjuk az oktatóvideókat, az eszközöket és az alapanyagokat. 5 fős csoportok tudnak jelentkezni a szakkörözésre. Az 5 fő közül egy valaki az, aki a szakkör vezetője. Neki ahhoz, hogy a szakkör tudja vezetni, meg kell tennie 3 vizsgát. Az egyik az egy szakkörvezetési témakör, a másik a szakkörvezetés módszertanul vizsga, illetve kiállítás szervezésről, kiállítás szervezési módszer, és utána van még kimondottan ahhoz a témakörhöz, illetve ahhoz a szakmához fűződően egy vizsga. Ezek a vizsgák úgy néznek ki, hogy online megnézünk egy oktatóvideót, és arról a videó megnézése után egy online tesztet kell kitölteni. Eddig mindenkinek sikerült, úgyhogy ez miatt még senki nem maradt le a szakkörözésről.
1: Na hát akkor érdemes részt venni benne mindenképpen. Mi van azokkal, akik részt vesznek a 20 darab foglalkozáson, utána oklevelet kapnak, lesz kiállítás, hogy működik ez a zárása tulajdonképpen egy szakkörnek?
2: Tulajdonképpen mire valaki végigcsinálja a 20 alkalmat, és elkészülnek ezek a tárgyak, amelyek, mert ugye az alkalmak azt célozzák, hogy megtanuljunk minden fogást, és azokat a tárgyakat, amiket szakköri alkalmakkal elkészítünk, azokat büszkén lehet viselni, mert ezek a tárgyak nem csak dísztárgyak, hanem akár a mindennapi életben használható eszközök, vagy ékszerek, vagy valami olyan dolog, amit az ember, aki elkészítette, örömmel tart meg. Természetesen minden tárgy, amit a szakkörösök elkészítenek, azok az ő saját tárgyaik, saját értékeik lesznek. De mivel, hogy ezek olyan szépek, és hát a közösség, a család, mindazok, akik figyelemmel kísérték a 20 alkalmi munkát, azok szeretnék ezeket az elkészült tárgyakat látni is, és hát erre nyílik alkalom a kiállításokon, amikor is kivannak, hát figyelemmel kísérték a 20 alkalmi munkát, azok szeretnék ezeket az elkészült

0: körösök szeretnének lenni, illetve azok, akik már eddig részt vettek a szakkörös programban, és a szakkörvezetők már regisztrálták a nevüket a rendszerbe, azok közvetlen a Nemzeti Művelődési Intézet portálján tudnak regisztrálni újabb szakkört. Ilyenkor, ugye, mint mondtam, előzetes igényfelmérés van, amikor ez az igényfelmérés ideje, határideje lezárul, utána összegezzük az igényeket, és hát a lehetőségekhez képest igyekszünk mindenkinek rendelkezésére bocsájtani ezeket a szakköri csomagokat. A telefon, amit el szeretnék mondani, az 063 545 293, és hát az e-mail cím pedig a szakkör@ferha.net, mert hogy a Ferha civil szervezet az, aki ezt a szakköri programot délvidéken szervezi, és hát még fontos tudni, hogy jócskán zajlik ez az igényfelmérés, és e hétnek a végéig, június 14-éig tart, tehát akik szeretnének csatlakozni, nyugodtan keressenek meg bennünket az adott telefonszámon, újra mondom, 063-545-293, és hát itt kolléganők szeretettel fogják fogadni a hívásokat, és minden szükséges információt el fognak mondani, sőt segíteni fognak abba, hogy valaki jelentkezhessen.
1: Hát kedves hallgatók, nincs más hátra, mint jelentkezni a következő évadra, és valami jó újdonságot kipróbálni. Sarnyai Károly főkoordinátornak nagyon szépen köszönjük, hogy bemutatta a szakkörnek a foglalkozásait, és hogy motiválhattuk a jelentkezőket a jelentkezésre.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A híradó témái közül kiemeljük. Heves záporok és zivatarok válthatják fel a nyárias meleget. Alacsonyabb lehet a búzatermés Bánátban. Ma van a szecesszió világnapja, és még mindig várják a kérészek főrajzását a Tiszán. Jönnek a részletek. Heves záporok és zivatarok válthatják fel a nyárias meleget Vajdaságban. A sokak által várt esőfelhők valószínűleg az éjjeli órákban érkeznek meg térségünkbe. A viharok miatt egyes területeken narancs, máshol sárga riasztás van érvényben. A nappali csúcshőmérséklet akár 10 fokkal is visszaeshet. Balázs Zita a mikrofonnál.
7: Az elmúlt napokban igazi nyárias meleg volt Vajdaságban. Ha hihetünk a légnyomásmérőnek, akkor ez nem sokára megváltozik. Az időjósok szerint egy hideg front éri el térségünket, amely esőt, záporokat és zivatarokat hozhat. A lehűlés is érezhető lesz. A nappali csúcshőmérséklet nagyjából 10 fokkal esett vissza. A hűvös időjárás körülbelül egy hétig marad velünk. Sokan már nagyon várják a lehűlést és a felfrissülést hozó időjárást. A kert tulajdonosok különösen örülnek a várható csapadékosabb, hűvösebb napoknak, mivel a forróság miatt a talaj nagyon kiszáradt. Mrügyanov Györgyi.
8: Én nem szeretem a borzasztó melegeket, mint amilyenek az utóbbi években előfordultak, és várom amiatt is, mert kertem van, és nagyon szomjas. Úgyhogy igen, várom, nagyon is.
7: Ön hogy viseli el a mostani napok hőségeit?
8: Hát így, kalapba, hűvösbe. De ha ki kell menni a napra, az nagyon, nagyon kellemetlen. És igyekszem nem kimenni.
7: A legtöbben klímával vagy ventilátorral próbálták elviselhetőbbé tenni a forró napokat, és a hűvös szobákban kerestek menedéket a hőség elől. Az érkező lehűlés jelentősen megkönnyíti majd a mindennapokat és a munkavégzést is. A hétvégén a nappali csúcshőmérséklet várhatóan 24 fok körül alakul. Vajtai Viktória.
9: Én nagyon vártam már ezt a lehűlést, és szerintem itt a legnagyobb probléma nem is avval van, hogy meleg az idő, ugye itt a nyár, tehát ez egyértelmű, hanem az, hogy egyik napról a másikra akár 10 fok különbség is lehet, és szerintem ez az embereket nagyon megterheli. És hát, hogyha őszinte akarok lenni, mindent könnyebben tudok végezni, amikor kicsit hűvösebb a levegő, könnyebb sétálni, dolgozni, mindent csinálni, úgyhogy őszintén én már nagyon várom, és hát bízunk benne, hogy huzamosabb ideig fog tartani ez a lehűlés.
7: Az előrejelzések alapján a változékony, időnként csapadékos és hűvösebb időjárás várhatóan a hónap közepéig kitart. A folytatásban azonban fokozatosan visszatérhet a tartós nyári hőség.
6: A tavainál is gyengébb búzatermésre számítanak a gazdák Közép-Bánátban. A csapadékhiány és a májusi fagyok is negatívan hatottak a várható hozamra. Biztató viszont, hogy az őszi árpa betakarítása már elkezdődött, és hogy a hektáronkénti átlaghozam 7 tonna körül alakul. Hangzott el a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat mintaparcelláin megtartott találkozón. Kecskés István és Annus Beatrix riportja.
10: A nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat Zlatica település közelében 90 hektár állami földet munkál meg, ezek a parcellák mint a gazdaságok. György Sztojákovics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója. Azért vagyunk itt, hogy összehasonlítsuk, megnézzük, értékeljük, hogy milyenek is valójában a parcellák, hogy tapasztalatokat cseréljünk a gazdákkal, a mezőgazdasági termelőinkkel, valamint a magházak képviselőivel, ahol nagyjából láthatjuk, milyen terméshozamok várnak ránk, és milyen évünk lesz. A szárazság okozta gyenge kukoricahozam miatt a termelők egyre több kalászost, illetve olajrepcét vetnek, mert ezek a kultúrák jobban viselik a csapadék hiányt. Közép-Bánátban ősszel 57 ezer hektáron vetettek búzát. Snezana Paradjénovics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Ami az őszi kalászosokat illeti Közép-Bánát területén, elmondhatjuk, hogy az állapotuk különböző. A helyzet településenként és a termelők által ebben az évben hozott általános agrotechnikai intézkedésektől függően eltérő. Biztosan állíthatjuk, hogy bizonyos százalékban a termés csökkenés minden parcellán tükröződni fog, elsősorban az áprilisi kevés csapadék miatt. A búza aratása Bánátban 10 nap múlva kezdődhet, míg az őszi árpa betakarítása már elkezdődött. Zorica Rajácsics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Úgy gondolom, hogy ez az év sok korábbi évhez hasonlóan az árpa jegyében telik majd. Itt jó árpahozamra számítunk. A betakarítás tegnap előtt kezdődött ezekben a napokban, a Közép-Bánáti régióban, és hektáronként 7 tonna hozamot regisztráltak. A tartományi mezőgazdasági titkárság továbbra is támogatja az öntöző rendszerek beszerzését. Petár Szamolovac, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes. Nem volt elég nedvesség a talajban, késett a csapadék, és a gazdák már egyes helyeken kénytelenek voltak a búzát is öntözni, ami ritkaságnak számít. Idén erre a célra 480 milliót biztosítottunk. A beérkező pályázatok feldolgozása folyamatban van. Körülbelül egy hónap múlva várható döntés a mezőgazdasági termelőink számára, hogy megkezdhessék beruházásaik megvalósítását. A mintaparcellák megtekintése mellett bemutatták a mezőgazdaságban egyre inkább használatos dróntechnikát is.
3: A szecesszió nem csak építészeti stílus, hanem kulturális örökség is, amely máig meghatározza Szabadka arculatát. A szecesszió világnapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében szakmai előadásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal idézik fel a korszak értékeit. Ünnepi konferenciát is tartottak a Városháza dísztermében, a Szépség mindennapjai, nők, művészet és életérzés a szecesszió korában címmel. Rózsa Krisztina riportja.
5: A konferenciát megnyitó beszédeket követően több szakértő is előadást tartott, különböző nézőpontokból közelítették meg a századforduló egyik legmeghatározóbb művészeti irányzatát. Valkai Zoltán a Magyar Kanizsai Tulipános Házak építészeti örökségét mutatta be, különös figyelmet szentelve a Szappanos házra.
11: A helyi rajztanár Szappanos Béla saját házáról fogok beszélni, melyben a napgéniusz nem csak a szűrmintázat levetítése, mert ugye a virág mint stílus jelző az alföldi virágmintás szecesszióra jellemző, hanem a napgéniusznak az áttételes, kicsit polgáriasabb.
5: Biacsi Karolina volt, aki a palicsi emlékkú történetét és restaurálási folyamatát ismertette, amelynek folyamatai áprilisban kezdődtek meg. Az emlékkút 114 éve épült, és több mint 31 éve volt utoljára felújítva.
12: Mi összesen 4 hónapot láttunk erre előre időintervallumban. Természetesen ezt megelőzte a tervezés, illetve folyamatosan zajlik a levéltár és egyéb anyagoknak is a kutatása, az eredeti állapotot tekintve, úgyhogy itt sikerült is eredményeket elérni, és ezen eredmények formájában kijelenthető, hogy az eredeti szecessziós Jakab Dezső Komor Marcell kutat állítjuk vissza eredeti formájában, az eredeti szövegezésekkel.
5: A világnappal többi között azt is felidézi a város, hogy 2013-ban csatlakozott az Európai Szecessziós Városok Hálózatához. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
13: Az idei azért kicsit formabontóbb rendezvénysorozat, mert nem csak a szakmai közönségre igyekeztünk fókuszálni, tehát nem csak szakmai előadások lesznek, hanem igyekeztünk egy szélesebb körű közönséget megszólítani. Lesznek gyermekfoglalkozások, kis kiállítások is.
5: Szabadka a szecessziós építészet egyik kiemelkedő központja, amelynek városképét ma is meghatározzák a 19. század végén, de már az új évszázad elején emelt épületek, mint például a Városháza vagy a Szabadkai Zsinagóga. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
14: A mi dolgunk ma pedig az, hogy ezt a szépséget, ezt megőrizve, feldolgozva továbbadjuk, azért, hogy aki esetleg 100 év múlva sétál Szabadka főterén, vagy ejt egy sétát Palicson, az ugyanazt a szépséget, ugyanazt az életérzést érezhesse, ugyanazt a megelégedést és boldogságot, amit mi szabadkaiak és idelátogatók, akik tisztelik a várost, szeretik a várost, és gyönyörködnek ebben a fantasztikus épített örökségben.
5: A szecesszió világnapjához kapcsolódó programsorozat péntekig tart, a rendezvények csütörtökön és pénteken is folytatódnak.
3: Bár minden természeti feltétel adott a tiszavirágzás kibontakozásához, a vártnál jóval szerényebb látvány fogadta tegnap kora este az érdeklődőket a Tisza magyar kanizsai szakaszán. A szakértők szerint azonban még korán sem ért véget a különleges természeti jelenség időszaka, a következő napok még tartogathatnak meglepetéseket. Koromsarolta tudósít.
15: A kedvező körülmények ellenére ezúttal elmaradt a látványos tiszavirágzás a Tisza magyar kanizsai szakaszán. Ennek ellenére sokan kilátogattak a folyópartra, abban a reményben, hogy szemtanúi lehetnek a kérészek rövid életű násztáncának. Voltak, akik a partról figyelték a vizet, mások pedig hajóra szállva próbálták közelebbről megélni az egyedülálló természeti jelenséget. Jakab Otília.
16: Úgy értesültünk, hogy mai nap lesz talán a tiszavirágzás, és akkor a kolléganőimmel eljöttünk, ők is szintén nyugdíjban vannak, Szabadkáról, meg Kanizsáról, és akkor én voltam tavaly is, nagyon szép volt.
15: A folyó vízhőmérséklete meghaladja 23 Celsius fokot, a vízállás pedig a nyári időszakra jellemző szinten van. Ezek a feltételek általában ideálisak a lárvák előbújásához és a tömeges rajzáshoz. Ennek ellenére ezúttal csak elvétve lehetett tiszavirágokat látni a vízfelszín felett. Sarnyai Csaba, magyar kanizsai hajós kapitány.
17: Meleg a vízállás, nyári vízállás, tehát nincs is semmiféle vízmozgás, még fél méter sem, ami esetleg befolyásolná a tiszavirágzást, tehát minden úgy kerek, ahogy van, úgyhogy várjuk a félrajzásokat.
15: A szakértők szerint a tiszavirágzás pontos időzítését több tényező is befolyásolhatja. A szél, a légnyomás változása vagy az előző napok időjárása egyaránt hatással lehet a rajzás intenzitására. A jelenség ezért nehezen kiszámítható, és akár egyik napról a másikra is felerősödhet. A következő estig így még tartogathatnak látványos pillanatokat a Tisza parton.
3: A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kedvezményes lakáshitelprogram Szerbiában. Bella Italia, hangverseny a zsinagógában. Jönnek a részletek. Több mint 7000 fiatal élt a szerb állam által kedvezményes lakáshitelprogram lehetőségével. A nagy érdeklődés miatt a kormány újabb 300 millió euróval bővítette a garancia rendszert. Így a program teljes kerete már eléri a 900 millió eurót. A program élénkítette az építőipart és az ingatlanpiacot is, ezért döntöttek a keret növelése mellett. Rózsa Krisztina összeállítása.
5: A szerbiai fiatalok körében továbbra is népszerű az államilag támogatott lakáshitelprogram. A 20 és 35 év közötti igénylők akár 100 ezer eurós hitelt is felvehetnek első ingatlanuk megvásárlására. A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy az önerő mindössze 1%. A program sikerét jól mutatja, hogy eddig több mint 7000 fiatal élt a lehetőséggel. A kormány szerint a kedvező feltételek sokak számára teszik elérhetővé az első saját otthont. Szügyi Rezső ingatlanügynök szerint jó, ha a fiatalok élnek ezzel a lehetőséggel, viszont azt is hozzátette, hogy az új lakásoknál problémásabb a helyzet.
18: Amikor beindult valójában igazándiból itt a vásárlási igény az új lakásokra, az állami támogatású lakáshitelen keresztül, akkor szembesültek, hogy valójában nem lehet új lakást vásárolni, most itt a hátunk mögött is, ugye itt épül egy épület. Mondjuk ez a jövő év végére ez az épület befejeződik, de addigra itt minden lakás el fog kelni. Na most ahhoz, hogy ez a lakás bejegyzésre kerüljön, még körülbelül egy, másfél, két év eltelik, mire az adminisztráción keresztül esik, megtörténik az albetétesítés, minden lakásnak meg lesz a tulajdonosa, addigra itt egyetlen egy fiatal nem fog lehetőséget kapni arra, hogy ő ezt megvegye.
5: Sinisa Máli pénzügyminiszter a napokban hangsúlyozta, hogy a program iránt már a kezdetektől rendkívül nagy volt az érdeklődés, ezért döntöttek a keret növelése mellett, hogy még több fiatal részesülhessen a támogatásból. Először is ez nagyon jó hír, nagyon jó program, ez 1%-os kamat. Ha megnézzük, mekkorák a lakáshitelek kamatai, ha megnézzük, mennyire megugrott a tőke ára az infláció miatt, és minden egyéb, valamint a globális kihívások miatt, akkor ez egyszerűen egy olyan ajánlat, amit nem lehet visszautasítani. Örülök annak is, hogy a kereslet kezdetben rendkívül nagy volt, vagyis sok fiatal jelentkezett. A hitel első 6 évében a kamat rögzített 1,5%-os, az ügyfelek pedig a teljes kamattehernek csak egy részét fizetik. Emellett a költségvetésből havonta 124 euró támogatást nyújtanak minden kedvezményezett számára az első 6 év során. Fontos azonban leszögezni, hogy az említett 6 év lejárta után magasabb, körülbelül 4%-os lesz a kamatteher, így a törlesztő részlet is nő.
6: A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. Az önkormányzat szerint a támogatások hozzájárulnak a helyi kulturális élet fenntartásához és fejlődéséhez, valamint segítik az egyesületek mindennapi működését. Koromsarolta beszámolója.
15: Az idei pályázati kiírás keretében 18 művelődési egyesület részesült önkormányzati támogatásban. A támogatások összege az egyesületek létszámától és tevékenységi körétől függően 50 ezer és 450 ezer dinár között mozog. Az idén 30 éves fennállását ünneplő Tisza Néptánc Egyesület is sikeresen pályázott. Bosznai Károly, a Tisza Néptánc Egyesület elnöke.
19: És ahogy minden évben most is pályáztunk az önkormányzat felé, az idén 450 ezer dináros összegben. Hát nagyon sok helye van ennek a pénznek, komoly programjaink vannak. Az egyik legnagyobb a Kukorica Fesztivál, ami háromnapos ünnepség, ahol 1000 gyerek megfordul. Aztán pedig hát a viseletekre mindig kevés a pénz, az sokba kerülnek, és akkor a sok gyerek körülbelül 150-es létszámmal dolgozunk most.
15: A helyi önkormányzat évről évre külön keretet biztosít a művelődési egyesületek támogatására. A cél, hogy megőrizzék a község kulturális értékeit, valamint biztosítsák az egyesületek zavartalan működését és fejlődését. Fejszámmel Róbert, Magyar Kanizsai polgármester.
20: Minden évben a 16 millió dináros civil támogatási keret mellett van egy külön 3,6 millió dináros művelődési egyesületeknek csak nekik szánt keret, amire idén 18 művelődési egyesület kap támogatást, tehát velük kötünk ma szerződést, és természetesen ezeket a támogatásokat a művelődési egyesület egyrésztől mindennapos tevékenységére, tehát rezsiköltségre is költhetik, és természetesen belátásuk szerint vagy új programok kialakítására, felszerelés vásárlására, vagy akár fellépésekre való utazásra is.
15: A támogatások segítségével a művelődési egyesületek folytathatják mindennapi munkájukat, programokat szervezhetnek, valamint hozzájárulhatnak a község gazdag kulturális életének megőrzéséhez.
6: A zene szerelmeseit egy rendkívüli koncertélmény várta a Szabadkai zsinagógában. A Bella Italia című hangversenyen a müncheni zsidókamara zenekar lépett fel. Az együttest több mint 20 országból érkező zenészek alkotják. Halász Zoltán riportja.
21: A Szabadkai zsinagóga csodálatos hangulatot adott ennek az eseménynek, mondta Kovács Róbert, a Szabadkai zsidó hitközség iroda vezetője.
22: A hangulat az egy nagyon érdekes koncertet vár, tehát aki ma eljött ide, egy zsidó-olasz élménybe lesz része. Ez a koncert, ez már érik néhány éve, és nagyon örülünk, hogy a partnereink, a művészek Münchenből, tehát a müncheni zsidó kamarazenekarnak sikerült végül eljönnie ide Szabadkára.
21: A közönség a reneszánsztól a 20. századig ívelő zenei utazáson vehetett részt több különleges korszakban is alkotó zeneszerzők művein keresztül. Galgóczi Sándor, koncertmester.
0: Mendelssohn Lidone Worte, ez egy kamarazenekarokra átért verzió, tulajdonképpen, ahol fúvósok és vonósok vannak. Van egy fantasztikus énekesünk, Hend Reis, akivel már többször dolgoztunk együtt, lemezeket is készítettünk, úgyhogy a program címe Jüdisches Italien, tehát zsidó Olaszország, tehát ebben benne vannak nagyon szép áriák, nagyon szép dalok, Fanny Henseltől, Mendelssohn testvérétől is, úgyhogy egy nagyon színes program.
21: A müncheni zsidó kamarazenekar alapító igazgatója, Grossmann Júlia elmondta, hogy a rendezvény egy érdekes szállal jött létre, ugyanis a zenekar egyik szabadkai származású tagja, Zeke Anita hozta össze a szervezőket, így valósulhatott meg a koncert.
1: A hitközséggel, főleg Kovács Róberttel egy fantasztikus, jó együttműködésünk volt. Mi nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha sok ember jön, és ő ezt megígérte, és itt talán hallani, hogy a zsinagóga tele van, és ez nekem, mint egy magyar zsidónak nagyon-nagyon sokat jelent.
21: A zsidó olasz kultúrát megzenésítő zenekar produkciójára sokan voltak kíváncsiak, hiszen a formáció kortárs zsidó hangként a hangzás és az élmény révén kelti életre a közösség kultúráját.
3: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
3: Szabadkán is környékén jelenleg 31 fok van, a meteorológusok szerint az éjszaka folyamán megérkezik a lehűlés, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, holnapra pedig akár 10 fokkal kevesebb lesz a hőmérő higanyszála, 21 fokot jósolnak a holnapi napra a legmelegebb órákban. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap délelőtt Maráci Barabás Mónika érkezik friss hírekkel. Minden jót, a viszonthallásra!
4: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Manóda.
1: Retroslágerek Manóval. 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot ön is.
2: Körhinta.
0: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szavaztok. Szerda is elékezett egy újabb szerdai körhit elkövetésének a lehetősége. Ide itt a 107,1-en, a 107,9 MHz, és az egész világon követhető ez a mai műsor, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, és éljetek ezzel a lehetőséggel, hiszen a mai körhinta műsor után nyári szabadságra megyünk, egy pár napig ideig szabadságon leszünk, úgyhogy éljetek azzal a lehetőséggel, ami most, utána pedig pár természetesen folytatódik a Körhinta című műsor. Elérhetők vagyunk 066 36 36 33, SMS-ben, illetve Viberen keresztül megtehetitek, csak is kizárólag írásban, mit szeretnétek meghallgatni a mai műsorban, és ahogy szoktam mondani, természetesen nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincs semmi se kőbevésve, mert az a fő célunk, hogy jól érezzük magunkat ezen a hullámhosszon, ezen a koraszerdai délutánon, és a későbbi koraszerdai estén. Jó magam, kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, Várdi Valentin, a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, üdvözlet mindenkinek. Az első felvétel ilyen nyári napról szól. Welcome to the Sunshine, Alberto Carrara felvétele. Hölgyem és uram, elindult a mai körhinta.

Az első zenekérések már megérkeztek, befutottak a 0-66-36-36-33-as elérhetőségre, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet írni, amint tudjátok, csak is kizárólag írásban. Iba a Cernagorából jelentkezik, annan a tengerpartról nyaralnak, de körhintát hallgatnak, üdvözlet mindenkinek, és Araszki László változatában szeretik meghallgatni az Azura című felvételt.

Matilda Szabadkára jelentkezett, üdvözlet a környét a hallgatóinak, és külön a fiának szeretnék kedveskedni, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort. Mindenkinek szép szerdai korai délután kíván. A zeneszámot Matilda választotta, és így hangzik, jön majd egy nap.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
6: Most Kis János Manó pörgeti a retro slágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
7: Ez itt a Manó Show.
8: A József Horgos jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Somewhere Over the Rainbow valahol a szivárvány mögött végén című felvételt szeretni meghallgatni. Sokan játszanak ezzel a felvétellel. Talán egyik a legismertebbnek az a havai énekes, ha nem volt, a apró gyerek, 100-valány kiló volt, nagyon apró kis, nem tudom, mivel játszott ezt a dalt, hogy most következik, Somewhere Over the Rainbow.

kéréseteket a 0666 36 36 33-as elérhetőségre. Legyen idők megkeresni, hol van, hol porosodik az a felvétel zenesz, amit szeretnétek meghallgatni, és ne felejtjétek el, 60 perc az csak egy óra, és ma is este 8 óráig le van körhinta ezen a hullámhosszon, ami abba belefér, ami nem, hát az majd kicsit várat magára. Tehát aranka kérésére nyár van.

Virág, de mi hallgatunk, SMS-ben jelentkezett, gyönyörű szép napot kíván mindenkinek, kinéztünk az ablakon, tehát kedves Virág, valóban ilyen gyönyörű szép nap van, hát milyen is lehetne más, milyen, mint az ilyen nap, amit szeretném meghallgatni, itt van nálam kézni, a dal címe Virág kérésére egyetlen szó, szeretlek.

Műsoridőnk ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni. Abban az időben, amikor népszerek voltak a kislemezek, mondjuk 60-as években, akkor egy átlagos kislemeznek a hossza, az úgy körülbelül 2-2,5 perc volt, ritka volt, ami már elérte 3 percet. Ebből a korból választottam egy felvételt, a Beach Boys-éktől választottam egy kislemezt, 1966-ban, ha nem tévedek, jelent meg a kislemez, ami a kezemben van, és a dal címe Barbara Ann.

Ready?

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
11: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
12: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
13: Feri SMS-ben jelentkezett, üdvözlete mindenkinek, azt jelentkezett Feri, hogy a lámbádát szeretné meghallgatni, ha kéznéval a magyar változatot, hát most éppen nincsen kéznél, de azt is írod, te vagy a bűnös az SMS-edben, hogy akár egy másik változat is megfelelne, akár az eredeti, hogy valami más, hát akkor legyen akkor valami más, kedves Feri, ki tudja, minden ilyen nagy számoknak az a sorsa, hogy a világ valamennyi nyelvén megjelentek, a lámbáda se volt kivétel, íme például a lámbáda, nem Feri kérésére, de rám bíztad, én bízom benne, tetszeni fog, a lambada japánul.

A Gemini együttes felvitele következik egy állandó körhint a hallgató kérésére. Üdvözlet mindenkinek a zenekérés. Így hangzik, lehet valamit a Geminitől? Lehet, és ezt a valamit már is választottam. Néked csak egy idegen.

Eszter, SMS-ben jelentkezett, ahogy szoktad írni, kedves Eszter, hogy mint mindig most is bármit csinálsz félfülel, a műsort követed, üdvözlet mindenkinek, külön zene kérése nincs. Na de kedves Eszter, belegondoltam, én már nagytatakorban vagyok, feltételezzem, hogy a hallgatók nagy része már ebben a korban van, az is elképzelhető, te is nagymama korban vagy, és akkor nagyon szívhez szóló lesz a következő dal, drága nagymamám.

Két felvétel következik szoros egymás utánban. Mind a kettő zenekérés teljesítéssel lesz. Először Petar Antal kedvében járok, aki Szabadkáról jelentkezett, és üdvözletét küldi mindenkinek. Vidám hangulatot, szép délutánt kíván mindenkinek. Ha lehet, a mai műsorban Scott McKenzie felvételét szereti meghallgatni. Ez a San Francisco című örökzöld a dala. Majd a Nelly kérésére következik egy egyveleg Farkas András előadásában. Ez az egyveleg két dalból van összegyúrva, Várlak én és az egy hangulat.

Két felvétel következik, szoros egymás utánban mind a kettő zenekérés teljesítés lesz. Először Ibolya kérésére következik Lára témája valakinek a változatában. Nos, kedves Ibolya, bárhol vagy és ezt a műsort hallgatod, ennek a témának számtalan előadója van. Itt van például egy a sok közül, Ray Conniff, Lára témáját így dolgozta fel, hogy Somewhere Over My Love, valahol szerelmem, utána pedig következik egy zenekérés, amit Kati kér tőlem, ha így hangzik, egy pörgős szép dalt kér, amitől fel kell a székéből. Kedves Kati, jól gondold meg, hogy mit kértél tőlem. A Charleston a kevésbé ismerte felvitelek közé tartozik, de a diszkoklubokban annak idején elsőprő sikere volt.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
7: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garaguja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
6: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
8: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
9: Körhinta.
8: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
10: A következő felvétellel a hallgatóknak szeretnénk kedvesen a stúdióból. Sok igazság van abban a dalban, most következik. Minden ember szerelmes lesz. Egyszer.

Ázsi üzletében. Ezzel üdvözlet mindenkinek, és a Tükörkép című felvételt szeretném meghallgatni, mert ebben a műsorban, vagy valamelyik hasonló műsorban ismerte meg, és tetszik neki.

hogy állandó kísérjes hallgató is jelentkezett. A Dunaparton este című zeneszámot szeretném meghallgatni. Körülnéztem, mi az, amiről szó lehet, nem ugrott be elsőre, de egy olyan témát választottam, ami hasonló, tulajdonképpen Fenyő Miklós is egy dunaparti estéről énekel.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 18 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonertv.com.
10: Most csak a zene létezik. Csak a zene
11: létezik. 107 egész
12: Mai műsorodunk harmadik órába léptünk, Ácsba SMS-be jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, szeretné egy szép zeneszámon, nos, kedves Ácsba, rám bíztad a választást, húhaj, feladtad a leckét, na nem lesz olyan nehéz megoldani, bízom benne, hogy tetszeni fog ez a dal, ismert a téma, ebben a változatban ritkábban lehet hallani, ha majd nem leszek.

a zene kérés állandó hallgató aláírással futott be, üdvözlet mindenkinek, nem még hallott egy ABBA felvételt magyarul. Hát tulajdonképpen az ABBA felvételek mindegyike megvan valahol magyarul, de az utóbbi időben, amit engedtünk, talán erre gondolták, kedves hallgató, köszönöm a zenét.

A következő felvétellel a mai körhint hallgatónak szeretnék kedveskedni, már régen engedtem ezt a zeneszámot, pedig annak idején a diszkóklubban volt alkalmatok gyakran hallani, amikor még nem voltatok elegen, gyülekeztetek lassan, de már voltak, akik az első tánclépéseket próbálgatták a táncparketten, akkor engedtem gyakran ezt a dalt, melynek a címe Someone Loves You Honey, valaki kedvel, szeret téged, csillagom.

Gabriella Weiberenkes jelentkezett. Szép körösszét kíván minden körhintás hallgatónak. Kertészkedés közben hallgatja a mai műsort. Így kell ezt csinálni, kedves Gabriella. A zeneszám, amit kész tőlem, itt van kéznél. Nomi Able, Gabriella kérésére.

A következő leszámolt Laci kérésre fogjuk lepörgetni a mai műsorban. A dal magyarra lefordítva valami olyasmiről szól, hogy nem vagyok elég idős.

Hazánik kérés aláírás nélkül futott be, de benne van, hogy üdvözlet mindenkinek. Bobby Goldsboro felvételit szereti meghallgatni, egy állandó hallgató, a dal címe Honey.

0: too long, it wasn't vain. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
1: Imre Horgos jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, szeretne meghallgatni zeneszámot a mai műsoron keresztül, rám bíztat, kedves Imre, a választást, hoháj, feladtad a leckét, de bízza benne, hogy tetszeni fog. A dal címe Véletlen séta.

és tégent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

0: A következő zeneszámot Dean Martin fog eladni, arról a folyóról szól a dal, ami átfolyik Párizson is, ez a Szajna folyó, illetve ahogy ő mondja, River Seine.
1: There we met

Mab is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, azt írott kedves Babi, hogy egy társasággal közösen hallgatod ezt a mai műsort, a zenemit szeretitek meghallgatni, így hangzik, ó, szív, nyugodj!

Nos, lassuk műsorodéknak ebben az órában még mit lehet meghallgatni. Egy zenekérést teljesítek mindennek előtt, aminek a címe Régi Presszó ablakánál, majd a Pacific Shadow nevű együttestől egy felvétel, egy állandó hallgatótól, nemrég hallott a műsoromban, és tetszik neki az a felvétel, az arany naplement az égei tenger fölött, majd egy Helen felvétellel, melynek a témája természetesen a szerelem, szeretik kedveskedni a körhint a mai hallgatóinak, vagy pontos időjelzés után még egy orosz pörög, ezen a hullámhosszon a körhinta.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ezen a délutánon.
4: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
5: Mai műsorodunk negyedik korában járunk. Egy olyan felvételt választottam, ami nem igazán szoktatok kérni tőlem, pedig annak idején volt alkalmattól rázni rá a rongyot, de úgy bevezető tánclépések gyanánt a néhai Szabadkai Aquarius lemezklubban, ott engedtem először, másodszor, és ki tudja hanyadszor William Devon felvételét. Nem volt világszám, de az Aquariusban meglehetősen népszerű volt. Be thankful for what you got, ez a dal címe. Legyél hálás azért, amit kaptál, mondjuk az élettől.

A zenekérés nemes egyszerűséggel így hangzik, üdvözlet mindenkinek, lehet-e valamit Gergely Róberttől? Rám van bíza a választás, ez a valami, akkor legyen a csillagszemű szerelem.

József Horgosról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, tudok ott új felvételét szeretni meghallgatni a Körhinta mai műsor adásában, és ez az egyik legismertebb felvétele az olasz.

Üdvözlet mindenkinek, főleg a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsor, ez áll Matilda üzenetében, és természetesen benne van a zenei kérés, amit Baracsi István fog előadni. Dal címe: Bármeddig élek.

A következő zenszámmal a körhint a mai hallgatónak szeretnénk kedveskedni. Mi innen a stúdióból a Blue Lagoon nevű együttestől választottunk egy zenszámot, a kevésbé ismertek közé tartozik, de bízom benne, hogy megnyeri a tetszéseteket, hiszen nem akármilyen témája van a dalnak. Isle of Paradise egy szigetről szól, ami maga a mennyország.

Francesco Napoli felvétele következik, ez is egy ilyen hasonló témájú, mint az előző zeneszám, egy olyan dal, ami egy olyan helyről szól, amit ha csak tehetitek, érdemes volna valahol az életben egyszer meglátogatni. Santa Lucia szigetéről van szó.

0: Állandó hallgató, aki kedveli Fenyő Miklós a dalait, rám bízta a választást, legyen akkor a, mondjuk a nyári Mikulás.
1: Egy nyár esti pesti alkonyon.

0: Kukkolást.
1: Állandó hallgató, üdvözlet mindenkinek, te ismered az álmaimat, hallott egy ilyen zeneszámot korábban, feltételezem, kedves állandó hallgató, hogy Otto Nielsen dalára gondolhattál, hiszen ennek a dalnak pont ez a címe, You Know My Dreams, te ismered az álmaimat.

Bilicsi Timotar felvételével a körhint a mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni a stúdióból. Nem kérte senki sem, de bízza benne, hogy valamennyi hallgatónak elnyerje a tetszését. Ez a dal, melynek a címe néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok.

A zenekérés Topolyai hallgató aláírással futott be, üdvözlet mindenkinek, és ahogy írott, kedves Topolyai hallgató, azt hiszed, hogy a dal címe Idegen, valóban létezik ilyen zeneszám, néha-néha engedem, néha hallgatói kérése, néha csak úgy, hogy jobban érezzétek magatokat, de van egy ilyen dalom, Balázs Fejcő az eladója, címe

Egy ismert felvétel következik, ez is az idegenekről szól, legismertebb változata Frank Sinatra adta elő annak idején, és ennek létezik magyar változata, és eredetileg így hangzott Strangers in the Night, a magyar változatát Vámosi János fogja előadni, és így hangzik Idegenek az éjszakában.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Körhinta mai adásába. Körhinta velem majd valahol a nyári szünet után várható, mert tulajdonképpen most egy ideig a Körhinta velem is, meg a többiekkel is majd szünetre megy, de ne felejtjétek el, a Körhinta mai folytatódik. De mi találkoztatunk korábban is, csak egyet kell aludni, és itt van a csütörtök, és ezen a hullámhosszon, holnap este csütörtökön, ezen a hullámhosszon este 8 és 10 óra között a rádiódiszkó hallható, a pörgősütős diszkó felvételek hallhatóak a 70-es, 80-as évek korából, ami a környékbeli diszkókluboknak talán a fénykora volt. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, Váradi Valentinról van szó, de ne menjetek messzire, maradjatok haló távolságban, mert a pontos időjelzés után itt folytatódik a műsor adás, egy zenei válogatás következik a blues zene világából. Velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára tőlem ennyi, szevasztok!
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.

dispatch on my command.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues,
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nevem meg Elek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

Játék ez? Vagy valami más? Választhatok. Egyre közelebb az időn keresztül hozzád. Ne bánts, ha mindez így kívánom.

ne legyen túl nehéz az út, amin te lépsz, mert visszavárlak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek, ha ketté osztod életem. Ha ketté osztod életem.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallanak engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettük.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3,

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljébe,
2: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
3: a 107,1-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Minden idők legnagyobb exklusív slágerei
3: nálunk szólnak.